0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: legyen. Mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Endre.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszebb.

0: nélkül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a

0: Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

a te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: utazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A fenntartható turizmus volt fókuszban. Veszélyben lehetnek a kőrizsfáink. Új rádiófrekvenciás készülékkel bővült a fájdalomambulancia. Kis Dániel vagyok. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezetvédelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt. Számolt be róla a nyíregyháza.hu. Megjelent hazánkban a kőrizsrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrizspusztítást is okozhat. A részletekről Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője beszélt rádiónknak.
3: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébik honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a kőrizsfáinkat a teljes pusztulástól.
2: Új korszerű rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Jós András Tag Kórház fájdalomambulanciája. A modern berendezés új lehetőségeket nyit a krónikus fájdalom kezelésében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az eszköz minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, amelyek célzottan befolyásolhatják a fájdalmat továbbító idegek működését. A fájdalomambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését az anesteziológia és intenzív terápiás osztály keretein belül. A szakemberek az elmúlt hónapokban hetente csak nem 20 beteget vizsgáltak meg. A rendelésen leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszokkal találkoznak, de jelentős számban látnak el daganatos betegeket, műtétet követően tartós fájdalommal küzdőket, valamint krónikus fejfájás és arcfájdalom miatt segítséget kérő betegeket is. A most érkezett rádiófrekvenciás készülék tovább bővíti az ambulancia terápiás lehetőségeit. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: szabad legyek.
1: Az egyedül lét. Kettesben a legkellemesebb termék megjelenítést is tartalmazott. Mindig ott van veled.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A fenntartható turizmus volt fókuszban. Veszélyben lehetnek a kőrizsfáink. Új rádiófrekvenciás készülékkel bővült a fájdalomambulancia. Kis Dániel vagyok. Első alkalommal szervezett pályaorientációs tábort a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kereskedelmi és Iparkamara. 20 fiatal ismerkedhetett közelebbről a munkavilágával az esemény egy hete alatt. A kamara beszámolójából kiderül, több helyi gazdálkodó szervezethez ellátogattak, akik bepillantást engedtek a mindennapjaiba, bemutatták a náluk fellelhető szakmákat, és izgalmas interaktív feladatokkal várták a csapatot. Különböző sportágokban mérték össze sporttudásukat az ügyészek. Idén Szolnok adott otthont az ügyészségi sporttalálkozónak, ahol a kelet-magyarországi főügyészsége sportolói is versenyeztek, kiegészülve a legfőbb ügyészség a központi nyomozó főügyészség, Pest megye és a fővárosi főügyészség csapatával. Síkfutásban, súlylökésben, pingpongban, dartsban, csocsóban és több csapatversenyszámban mérhették össze tudásukat. A háromnapos rendezvény végén a 12 csapat közül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség összesítésben az előkelő 5. helyen végzett, tudatta közleményében a főügyészség. Ismét benépesül a Krúdi Vígadó előtti sétány, pénteken már 12. alkalommal rendezik meg a nyári Mazsoret gálát, amely a nyíregyházi nyár egyik leglátványosabb rendezvénye, írja a Város honlapja. A nagy koncerten a Szabolcsi Koncert Fúvó zenekar szolgáltatja a zenét ezúttal is, és 4 Mazsoret csoport is bemutatkozik. Az együttest Schuster Csaba vezeti, a zenekart Bakú Levente dirigálja. A belépés ingyenes. Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus második csapata. Az NB3-as együttesnél sok saját nevelésű fiatal is kerettel készül, írja a Város honlapja. A csapat a következő hetekben több felkészülési mérkőzést is játszik majd. Mások mellett a Füzes Abony, a Máté Szalka és a Nyírbátor ellen is pályára lépnek. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Megjelent hazánkban a kőrissontú karcsú díszbogár. Beregsurány térségében 2 kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat. A részletekről Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője beszélt rádiónknak.
4: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Némik honlapján tájékozódhat, található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a kőrizsfáinkat a teljes pusztulástól.
3: Új korszerű rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Jós András TAK kórház fájdalomambulanciája. A modern berendezés új lehetőségeket nyit a krónikus fájdalom kezelésében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az eszköz minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, amelyek célzottan befolyásolhatják a fájdalmat továbbító idegek működését. A fájdalomambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését az anesteziológia és intenzív terápiás osztály keretein belül. A szakemberek az elmúlt hónapokban hetente csak nem 20 beteget vizsgáltak meg. A rendelésen leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszokkal találkoznak, de jelentő számban látnak el daganatos betegeket, műtétet követően tartós fájdalommal küzdőket, valamint krónikus fejfájás és arcfájdalom miatt segítséget kérő betegeket is. A most érkezett rádiófrekvenciás készülék tovább bővíti az ambulancia terápiás lehetőségeit. Elektromos hulladékszállító járművek járták az utakat Nyíregyházán. Egy mintaprojekt keretében 3 járművet szereztek be, ezeket az IAK üzemeltette. A járművek elsősorban a sűrűn lakott területeken teljesítették a napi munkavégzést, eltérő napszakokban és időjárási körülmények között. Tesztették őket a vegyes gyűjtés, elkülönített gyűjtés és lomtalanítás során is. A járművek munkáját folyamatos monitoring kísérte. A projekt záró rendezvényén elhangzott, az egyik cél az volt, hogy a hulladékgyűjtés keretében is tapasztalatot szerezzenek az e-járművek működéséről és a jelenlegi járműpark jövőbeni kiváltására, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán. Városunk ad otthont a 103. paplászló elit országos ökölvívó bajnokságnak. Magyarország legjobb bunyósai lépnek ringbe a Continental Arénában. A részletekről kérdeztük Kovács Kókó Istvánt, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét.
0: A magyar ökölvívásban jelenleg magas szinten versenyző, válogatott versenyzőink mindegyike elindul. Egyetlen egy hiányzónk van, Veres Roland, de rajta kívül mindenki, akit az Európa bajnokságra számba vettünk, Akelov Filiptől kezdve Hámori Lucán keresztül Szelecki Lillen át, mindenki itt lesz. Szerencsére mindenkinek a súlycsoportjában megvan a megfelelő ellenfél, tehát nem nagyon lehet kijelenteni senkiről már itt a verseny előtt, hogy megvan a magyar bajnok. Emiatt is nagyon fontos nekünk a közelgő Európa bajnokságra, hogy egy világos képet kapjunk arról, hogy hol állnak a versenyzőink, másrészt pedig paplászló emlékévet írunk. Az idei esztendőben volt már egy ilyen nagy rendezvényünk, a születésnapján egy paplászló gálát tartottunk, és évvégén novemberben lesz majd még egy papkupa, amely egy nagy nemzetközi interkontinentális bajnoki mérkőzésekkel tarkított gála lesz, ahol az Európa bajnokok és az Amerika bajnokok csapnak majd össze. Ez zárja és keretezi a paplászló emlékévet, amelynek az egyik kiemelt esemény ez a paplászló magyar bajnokság.
3: Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Bereg sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsák János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja nyiregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Bereg sakk életét. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszeren minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdőt strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülőalkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a Népművészeti kiállításon is megtekinthetik a skanzen látogatói. Újabb rangos nemzetközi megmérettetés vár Balatoni Tamásra. A Nyíregyházi Sportcentrum tájékozódási futója idén is a magyar válogatott tagjaként képviseli hazánkat az egyetemi világversenyen. A megmérettetést július 28-a és augusztus 1-e között rendezik Portugáliában. A szervezet kiemeli, a programban 2 rövidtávú egyéni verseny, egy váltó, valamint egy erdélyi középtávú futam szerepel. A Sportcentrum kiválósága tavaly az egyetemi Európa-bajnokságon az erdélyi versenyszámban a remek 9. helyen végzett. A portugáliai megmérettetés pedig pályafutása 6. világversenye lesz. Strand kézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Beregben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

Jó reggelt, hurrá, itt a péntek. Elérkeztünk a hét utolsó munkanapjához. A nyár már javában tart, sokan már a hétvégi kikapcsolódást tervezik egy kora reggel 6 óra után. Strand, kirándulás, családi program, vagy egy kellemes este a szabadban. Július 10-e, jó reggelt! Én Simon Norbert vagyok, kedves hamáriák. Boldog névnapot, és a mai napon született Nikola Tesla, szerb származású elektromérnök, valamint hazánkból Kandó Kálmán, az indukciós motor fejlesztője, a villamos vasút egyik megteremtője, és van ma is világnapunk, ugyanis július 10-e több országban is a mackó és a plüss figurák napjaként ismert, amely a gyermekkori emlékeket idézi fel. Hát ugye ki ne emlékezne arra a plüss macira, amely nélkül gyerekként el sem tudott volna aludni, és hát szülőként pedig itt a plüss figurákra visszatérve szembesülünk azzal, hogy több zsákkal van, alig férünk el tőle, és mégis mindig kell egy új. Indul a péntek, nyakunkon a hétvége, jó reggelt, ez a Best reggel!

Milyen lesz a hétvége időjárása? Most kiderül a Best reggelből. Ma sok napsütésre számítunk, a kevés gomoly felhőből csapadék az nem valószínű, és legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy-egy zivatar alakulhat ki, az is az északkeleti határnál. Élénk lesz azért a szél, és délután ma, pénteken pedig 27 fokig melegszik a levegő Nyíregyházán, szombaton pedig folytatódik a napos gomoly felhős időjárás. Számottevő csapadék nem valószínű a hétvége első napján, legfeljebb egy-egy kisebb zápor északkeleten és nyugaton alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz majd az északnyugati szél, és napközben pedig szombaton 28 fok lesz. Vasárnap pedig megmarad a napos gomoly felhős nyári időjárás, legfeljebb kevés kisebb záporral északkeleten. Egy picit melegszik a levegő, és a hétvége második napjára 29 fokot várunk.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elektromos hulladékszállítókat teszteltek. Rangos sporteseménynek ad otthon Nyíregyháza. Könyv mutatja be a megye sakkértékeit. Kis Dániel vagyok. Elektromos hulladékszállító járművek járták az utakat Nyíregyházán. Egy mintaprojekt keretében 3 járművet szereztek be, ezeket az IAK üzemeltette. A járművek elsősorban a sűrűn lakott területeken teljesítették a napi munkavégzést, eltérő napszakokban és időjárási körülmények között. Tesztelték őket a vegyes gyűjtés, elkülönített gyűjtés és lomtalanítás során is. A járművek munkáját folyamatos monitoring kísérte. A projekt záró rendezvényén elhangzott, az egyik cél az volt, hogy a hulladékgyűjtés keretében is tapasztalatot szerezzenek az e-járművek működéséről és a jelenlegi járműpark jövőbeni kiváltására, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán. Városunk ad otthont a 103. Paplászló Elit Országos Ökölvívó Bajnokságnak. Magyarország legjobb bunyósai lépnek ringbe a Continental Arénában. A részletekről kérdeztük Kovács Kókó Istvánt, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét.
2: A magyar ökölvívásban jelenleg magas szinten versenyző, válogatott versenyzőink mindegyike elindul. Egyetlen egy hiányzónk van, Veres Roland, de rajta kívül mindenki, akit az Európa Bajnokságra számba vettünk, Akelop Filiptől kezdve Hámori Lucán keresztül Szelecki Lillán át, mindenki itt lesz. Szerencsére mindenkinek a súlycsoportjában megvan a megfelelő ellenfél, tehát nem nagyon lehet kijelenteni senkiről már itt a verseny előtt, hogy megvan a magyar bajnok. Emiatt is nagyon fontos nekünk a közelgő Európa Bajnokságra, hogy egy világos képet kapjunk arról, hogy hol állnak a versenyzőink, másrészt pedig Pap László emlékévet írunk. Az idei esztendőben volt már egy nagy rendezvényünk a születésnapján, egy Pap László gálát tartottunk, és évvégén novemberben lesz majd még egy papkupa, amely egy nagy nemzetközi interkontinentális bajnoki mérkőzésekkel tarkított gála lesz, ahol az Európa bajnokok és az Amerika bajnokok csapnak majd össze. Ez zárja és keretezi a Pap László emlékévet, amelynek az egyik kiemelt eseménye ez a Pap László magyar bajnokság.
1: Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Bereg sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsák János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyiregyháza.hu. A szerző páros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Bereg sakk életét. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

egy kis útravaló, vagyis közlekedési hírek a péntek reggelhez. Tolyó utca a 85 szám előtt, a Nyírség víz még dolgozik, éppen ezért forgalomkorlátozás van, illetve a parkolók egy részét is lezárták. A Korányin is van egy kis pitty-putty, méghozzá az 54 per álszám előtt felbontották a zöld területet. A Vasvári Pár utcán pedig továbbra is azért nagyobb torlódás várható, még a gyér forgalom ellenére is, köszönhetően a nap 24 órájában működő jelzőlámpás irányításnak, a Stadion utca egy része pedig Zsák utca, itt munkagépek dolgoznak, az autósokat továbbra is arra kérik, hogy szabályosan parkoljanak, hogy minél gyorsabban tudjanak haladni a körforgalom építésével. Ugyanez a helyzet még mindig Nyíregyháza és Nagykáró között, ugye Nagyszállás Nyíregyháznál továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások vannak, szintén az épülő körforgalom miatt, valamint a főutak mentén folyamatosak a patkarendezési, áraktisztítási munkálatok. Jó utat, induljon időben, hogy ne kelljen sietni, és útközben is kapcsoljon biztonsági

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Jó reggelt, itt a Best Reggeli, Simon Norbert vagyok. Július 10-ére ébredtünk, nyakunkon a hétvége. Elérkeztünk végre most már a pénteki naphoz, a hét utolsó munkanapjához, amikor is ünnepelnek például névnapot az Amáliák, és júliusban kezdődik a búzaaratásának legintenzívebb időszaka Magyarországon. A kombájnok ilyenkor hajnalban indulnak már a földekre, hogy a lehető legjobb minőségben takarítsák be a termést. Ez amúgy érinti a közlekedést, egyre több traktorral fognak majd találkozni az utakon. Legyenek figyelmesek, és van egy népi megfigyelés is, amely azt mondja, hogy ha júliusban csillagos az éjszaka, akkor hosszú és meleg nyár várható. Ma este talán maradhatunk fenn tovább, holnap, ha minden igaz, nem kell korán kelni, úgyhogy megnézhetjük azt, hogy csillagos lesz az éjszaka, és hogy milyen hosszú és meleg nyár várható. Van világnapunk, méghozzá ma van a mackók és a plüssfigurák világnapja. Bizonyos pszichológusok azt mondják, hogy nem gáz és nem baj az, hogyha egy felnőtt ember és plüssmackóval alszik, azért mondjuk vannak erre más alternatívák is. Ha pedig az időjárás nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy sok napsütés várható a mai napon, kevés lesz a gomoly felhő, és Nyíregyházán ma délután 27 fok várható, szombaton 28, vasárnap meg 29.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a mai napon is Nyíregyháza és a megye területén. Tartanak még az erős áramú és optikai hálózat bővítések, melyek több útszakasz forgalmát is érintik. A 38-as főútvonalon közvilágítási oszlopok cseréje zajlik, ezért a Tokaji út lakott területen belüli szakaszán 40 km/h sebességkorlátozás lépett érvénybe. A Vasvári Pál utca továbbra is munkaterület, forgalomkorlátozásra számítsanak. Körültekintőek legyenek Nagykáló és Nyíregyháza között közlekedők is, ahol körülbelül egy 3 km-es szakaszon sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Vezessenek óvatosan, vegyék figyelembe a korlátozásokat. Legyen szép a napjuk, ehhez 6

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 5 csillagos minősítés a fürdőnek, alkotótábor a Skanzenben, 6. világversenyére készül Balatoni Tamás. Kis Dániel vagyok. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben, a Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstró Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstró Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülőalkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ikletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Újabb rangos nemzetközi megmérettetés vár Balatoni Tamásra. A Nyíregyházi Sportcentrum tájékozódási futója idén is a magyar válogatott tagjaként képviseli hazánkat az egyetemi világversenyen. A megmérettetést július 28-a és augusztus 1-e között rendezik Portugáliában. A szervezet kiemeli, a programban 2 rövidtávú egyéni verseny, egy váltó, valamint egy erdélyi középtávú futam szerepel. A Sportcentrum kiválósága tavaly az egyetemi Európa-bajnokságon, az erdélyi versenyszámban a remek 9. helyen végzett. A portugáliai megmérettetés pedig pályafutása 6. világversenye lesz. Strandkézilabda tornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, július 10-e van, indul egy újabb nyári hétvége, hiszen a péntek reggelt kezdjük el. Ez a Best reggeli, Simon Norbert vagyok. Szóval nyár, napsütés és feltöltődés, ezt hozza a következő két nap, és ez társul a horoszkóp is, például a kosoknak. Téged a hétvége most arra hív, hogy ne csak tervez, hanem egyszerűen indulj el. Egy rövid kiruccanás vagy pedig spontán program sokkal többet adhat, mint te azt gondolnád. Bikák, most a lassú reggelek és a nyugodt esték esnek igazán jól. Ne érezd úgy, hogy minden percet ki kell használnod. A pihenés is értékes idő. Jönnek az ikrek, a nyári hétvége tele van kisebb felfedezésekkel. Egy új hely, egy különleges íz, vagy pedig egy érdekes élmény. Mosoly csalhat majd a hétvégén az arcodra. Rákok, jól esik neked majd olyan emberekkel körülvenni magad a hétvégén, akik mellett teljesen önmagad lehetsz. A közös élmények most fontosak. Oroszlánok, most érdemes elfogadni egy meghívást, vagy pedig kipróbálni valami olyat, amit eddig halogattál. A hétvége kellemes meglepetéseket tartogat neked. Szüzek, te pedig engedd meg magadnak, hogy egy kicsit eltérj a megszokott napirendtől. Nem történik semmi, hogyha most a kikapcsolódás kerül az első helyre. Mérlegek, a hétvége legszebb pillanatai nem lesznek előre megtervezve. Hagynod kell, hogy sodródjál az eseményekkel. Skorpiók, most különösen jól eshet egy kis távolság a hétköznapi teendőktől. Már néhány nyugodt óra is segíthet feltöltődni. Nyilasok, benned lesz a vágy, hogy mozgásban legyél. Egy séta, kerékpártúra, vagy egy spontán kirándulás pontosan azt adja, amire szükséged van. Bakok, nálad a hétvége pedig arra emlékeztet, hogy az idő nem csak a feladatokról szól, hagy teret azoknak a dolgoknak is, amelyek egyszerűen csak örömet okoznak. Vízöntők, egy váratlan találkozás vagy pedig különös helyzet fel fogja majd dobni a hétvégédet, úgyhogy legyél nyitott, mert a legjobb történetek gyakran véletlenül kezdődnek. Na meg a halak, a természet közelsége most különösen jó hatással lehet rád. Vízpart, park vagy pedig nyári naplemente, nagyjából ezekben gondolkodj, és a nyár legszebb emlékei ritkán a tökéletesen megszervezett programokról szólnak, sokkal inkább azokról a pillanatokról, amikor leteszed az órát, nem kell sietni sehova, és hagyod, hogy a hétvége a saját ritmusában bontakozzon ki. Hát ennek vagyunk most itt, a leges legelején.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Beszteszemet, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok.

Itt a péntek, nyakunkon a hétvége, és csalogat minket Sóstó, ahol bizony elindult többek között a mini piac, házi rétes, tartósítószermentes szörpök, különleges lekvárok és kézműves ajándékok mind-mind megtalálhatók a sóstói mini piacon. A nyári szezonban szerdánként és szombatonként találkozhatunk a helyi termelők és a kézművesek portékáival, miközben a környéken koncertek és egyéb szabadidős programok is vannak. A frissen sült házi rétes illata pedig már messziről érezhető, hogyha beleszippantunk a levegőbe, és nyilvánvalóan oda is vonza a sétálókat. A klasszikus turhós és almás mellett van meggyes, valamint mákos szilvás rétes is a pultokon. Egy székely recept alapján készítik ezeket a réteseket, és hát ott vannak a házi szörpök és a lekvárok. Az alapanyagokat mind-mind a kertből szedik, otthon készítik el őket gondos odafigyeléssel, és a fantázia pedig sokat segít az ízekben. Ilyen például a narancsos répa lekvár, amely ugyanúgy felhasználható például süteményekhez, vagy akár kenyérre kenve is, mint bármelyik másik lekvár. Ha turista szemmel nézek bármit, és mi is például elutazunk akár belföldre, és két dolog között lehet választani, az egyik a hűtőmágnes, a másik pedig valami helyi termék, akkor én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a helyi termék után nyúlnék. Válasszák önök is a helyit, a finomat, akár ajándékba, vagy pedig otthon fogyasztás céljából. Már is megvolt az első programajánlat így a péntek reggelben, sóstói piacozás, közben pedig lesz majd zene Sóstón, ugye koncert, egy finom fagyi, meg akár egy nagy csobbanás a sóstói tófürdőben, de ezen túl azért még sok lehetőség van Nyíregyházán erre a hétvégére, a Best reggelben. Mindet fel fogjuk kutatni ma reggel, jó reggelt! És persze nem csak én szállítom a helyi híreket, hanem Dani is, erre készül majd fél óránként. A frissekkel, így indul nálunk a hétvége!

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A fenntartható turizmus volt fókuszban. Veszélyben lehetnek a kőrizsfáink. Új rádiófrekvenciás készülékkel bővült a fájdalomambulancia. Kis Dániel vagyok. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt. Számolj be róla a nyíregyháza.hu. Megjelent hazánkban a kör és sontú kacsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kujrispusztítást is okozhat. A részletekről Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője beszélt rádiónak.
2: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébikon lapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a körisfáinkat a teljes pusztulástól.
1: Új korszerű rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Jós András Tagkórház fájdalomambulanciája. A modern berendezés új lehetőségeket nyit a krónikus fájdalom kezelésében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az eszköz minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, amelyek célzottan befolyásolhatják a fájdalmat továbbító idegek működését. A fájdalomambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését az anesteziológia és intenzív terápiás osztály keretein belül. A szakemberek az elmúlt hónapokban hetente csak nem 20 beteget vizsgáltak meg. A rendelésen leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszokkal találkoznak, de jelentős számban látnak el daganatos betegeket, műtétet követően tartós fájdalommal küzdőket, valamint krónikus fejfájás és arcfájdalom miatt segítséget kérő betegeket is. A most érkezett rádiófrekvenciás készülék tovább bővíti az ambulancia terápiás lehetőségeit. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.

Itt a Best reggel, péntek reggel 6 perccel, 7:30 után sok-sok nyíregyházi hírrel. Jól látszik az például, hogy a családosok nagyon szeretik az Aquarius élmény és parkfürdőt, ugyanis helyet kapott egy összeállított rangsorban, méghozzá dobogós helyet, amely a vidéki Magyarország leggyerekbarátabb strandjait gyűjtötte össze. A lista a Google értékeléseket és a 2026-os belépő árakat is figyelembe vette, és ráadásul a lista készítői kiemelik, hogy a rangsor élén szereplő fürdők nem csupán strandolási lehetőségeket kínálnak, hanem egész napos kikapcsolódást, az élménymerencék, csúszdák, gyerekmerencék, valamint a wellness és termál részlegek egyaránt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezek a fürdők a családok kedvelt úti céljai legyenek. Na nézzük akkor ezt a listát, ugye 10+1 legjobb gyerekbarát strand vidéken 2026-ban a Hello Vidék weboldal beszámolói szerint. Indulunk a lista aljáról, plusz egy kategóriában Győr szerepel, a 10. Mezőköves, 9. Mogyoród, 8. Miskolc Tapolca, 7. Eger, 6. Zalakaros, 5. Hajdúszoboszló, a 4. Szeged, és akkor itt vannak a dobogósok, a 3. helyen végzett Nyíregyháza, a 2. helyen Gyula, és az 1. helyen pedig Debrecen. Van bőven hol csobbanni, amennyiben ezt a hétvégét például turistaként töltik itt Nyíregyházán, és éppen most a Best reggelt hallgatják, akkor érezzék magukat jól, csobbanjanak nagyokat, fedezzék fel Sóstó környékét is, na meg Nyíregyháza belvárosát, és töltsenek el vidám nyári napokat Nyíregyházán a városunkban, és önök is hallgassák sokat a Best FM-et.

0: A legfrissebbek az utakról most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a mai napon is Nyíregyháza és a megye területén. Tartanak még az erős áramú és optikai hálózatbővítések, melyek több útszakasz forgalmát is érintik. A 38-as főútvonalon közvilágítási oszlopok cseréje zajlik, ezért a Tokaji út lakott területen belüli szakaszán 40 km per órás sebességkorlátozás lépett érvénybe. A Vasvári Pál utca továbbra is munkaterület, forgalomkorlátozásra számítsanak. Körültekintőek legyenek Nagykáló és Nyíregyháza között közlekedők is, ahol körülbelül egy 3 km-es szakaszon sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Vezessenek óvatosak! Óvatosan vegyék figyelembe a korlátozásokat. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kívánok utakni.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Ooh, but you miss me like a hole in the head because
0: I do, boy. And this cool boy. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

Amennyiben a nyaralását tölti, akkor kellemes szabadidőt, szép napot, pihenjen sokat, korábban még hiszen még rövidesen csak 8 óra lesz, ha pedig munkába készül, akkor nem sokára már indul a klasszikus munkaidő. Egy dolog biztos, hogy a csalók nem nyaralnak és nincsenek szabadságon, most jelenleg akiket felhívnak, annak a nevét is tudják, majd pedig ők is bemutatkoznak, mint hogyha kiberbűnözés elleni rendőrök lennének, és egy jelvényszámot is elmondanak annak érdekében, hogy az áldozat bizalmába férkőzzenek. Szóval most leginkább kiberbűnözéssel fenyegetnek minket, mármint hogy mi esünk annak áldozatává. Az ő elmondásuk alapján persze ez nyilván csalás. Ezután pedig azt mondják, hogy a hívott számlájáról, vagyis a miénkről magas összegű gyanús pénzügyi művelet indult el, amelyet a bank kibervédelmi megoldásai blokkoltak, és gyakran át is kapcsolnak egy másik csalóhoz, aki a pénzintézet munkatársának adja ki magát, és így próbálják a banki adatokat és a számlaadatokat megszerezni, és nyilvánvalóan tudjuk, hogy mi történik utána, lecsapolják azt úgy, ahogy van, szóval ennek nem szabad bedőlni, viszont Dani híreit annál inkább érdemes majd meghallgatni, pontban 8-kor a Veszt reggelben.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze
3: a legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek.
3: A legjobb zenékből.
2: Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szép nyári nap. A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresett Színház előadásában, július 22-én. Főszerepben Jan Zagata, Falusi Marian, Harna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színházi jegyirodájában.
5: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
6: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
5: Akár hitelre.
6: 10% kezdőbefizetéssel.
5: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
6: vagy 0670 555 02 12.
7: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
8: Kineszil számítástechnika.
7: Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
9: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
10: Csempekert.hu.
11: Hozzál otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és friss ízlelőket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
2: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
12: Elektromos hulladékszállítókat teszteltek. Rangos sporteseménynek ad otthont Nyíregyháza. Könyv mutatja be a megye sakkértékeit. Kis Dániel vagyok. Elektromos hulladékszállító járművek járták az utakat Nyíregyházán. Egy mintaprojekt keretében 3 járművet szereztek be, ezeket az EAK üzemeltette. A járművek elsősorban a sűrűn lakott területeken teljesítették a napi munkavégzést, eltérő napszakokban és időjárási körülmények között. Tesztelték őket a vegyes gyűjtés, elkülönített gyűjtés és lomtalanítás során is. A járművek munkáját folyamatos monitoring kísérte. A projekt záró rendezvényén elhangzott, az egyik cél az volt, hogy a hulladékgyűjtés keretében is tapasztalatot szerezzenek az e-járművek működéséről és a jelenlegi járműpark jövőbeni kiváltására. Közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán. Városunk ad otthont a 103. Paplászló Elit Országos Ökölvívó Bajnokságnak. Magyarország legjobb bunyósai lépnek ringbe a Continental Arénában. A részletekről kérdeztük Kovács Kókó Istvánt, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét.
13: A magyar ökölvívásban jelenleg magas szinten versenyző, válogatott versenyzőink mindegyike elindul. Egyetlen egy hiányzónk van, Veres Roland, de rajta kívül mindenki, akit az Európa Bajnokságra számba vettünk, Akelov Filiptől kezdve Hámori Lucán keresztül Szelecki Lillen át, mindenki itt lesz. Szerencsére mindenkinek a súlycsoportjában megvan a megfelelő ellenfél, tehát nem nagyon lehet kijelenteni senkiről már itt a verseny előtt, hogy megvan a magyar bajnok. Emiatt is nagyon fontos nekünk a közelgő Európa Bajnokságra, hogy egy világos képet kapjunk arról, hogy hol állnak a versenyzőink, másrészt pedig Pap László emlékévet írunk. Az idei esztendőben volt már egy nagy rendezvényünk a születésnapján, egy Pap László gálát tartottunk, és évvégén novemberben lesz majd még egy papkupa, amely egy nagy nemzetközi interkontinentális bajnoki mérkőzésekkel tarkított gála lesz, ahol az Európa bajnokok és az Amerika bajnokok csapnak majd össze. Ez zárja és keretezi a Pap László emlékévet, amelynek az egyik kiemelt esemény ez a Pap László magyar bajnokság.
12: Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Bereg sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsák János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Bereg sakk életét. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

girl. But it's don't know if I'm not your man. Jó reggelt, itt a Best reggel, és a klasszikus munkaidő, hiszen most már 8 óra elmúlt, már aki ugye nincsen szabadságon. Volt már ma szó a Best reggelben a sóstói mini piacról, hogy szerdánként és szombatonként helyi termelők várják önöket nagyon minőségi portékákkal. Nézzünk szét az ingatlan piacon is, hogy mi újság van Nyíregyházán. Ugye kapkodtuk a fejünket az elmúlt időszakban, hogy micsoda árakkal találkozunk. Az év elején még látványosan emelkedtek a nyíregyházi ingatlanárok, már azonban megtört ez a lendület, és visszaesett a vásárlói érdeklődés, így több piaci szegmensben is megállt az áremelkedés, sőt néhol már árcsökkenés is megfigyelhető. Még korábban városi átlagban mintegy 10%-kal, a legkeresettebb városrészekben pedig akár 30%-kal is drágultak az ingatlanok, egyre több eladó kénytelen mérsékelni az eredetileg meghirdetett irányárat. A panel, tégla, valamint új építésű lakások tavaly szeptemberben voltak a legkeresettebbek, most viszont ezek iránt is kisebb az érdeklődés, és ráadásul megfigyelhető az is, hogy a vevők alkupozíciója is javult az év első hónapjaihoz képest. Egészen bátran mernek a jelenlegi árakból lefaragni. Ajánlattétel során, hát így állunk a nyíregyházi ingatlan piacon. A nyári slágerek sorát pedig a Besten Koalányi Zsuzsi folytatja. Jó reggelt, jó étvégét!

0: Jó hétvégét, jó vakációt, és jó azt látni, hogy a gyerekeknek nem csak a képernyős a telefon előtt telik a nyár. Pezseg az élet a kisvakon napközis táborban, amelynek jelenleg a harmadik turnusa megy Nyíregyházán, és idén is több mint 1600 gyereket várnak a nyári szünet alatt. A kisvakon táborba eddig közel 400 általános iskolás jelentkezett, azonban még mindig van lehetőség a szülőknek, hogy a további turnusok valamelyikébe például bejuttassák a gyereket. A napközis tábor pedig egészen augusztus 14-ig tart. Az első osztályosoktól kezdve egészen a hatodikos osztályos gyerekekig mindenkit szeretettel várnak, de olykor hetedikes, nyolcadikos diákok is csatlakoznak. A tánc mellett csocsó, foci, különböző bemutatók, versenyek teszik színessé a gyerekek nyári szünetét. A táborozók nagyjából 70-75%-a pedig már több éve visszajár, szóval igazán közösségépítő is, sőt igazából generációkon átívelő is, mert a tábor már 35 éves, 22 éve működik napközis jelleggel, a gyerekek pedig 8 héten át különböző turnusokban lehetnek részesei a sóstói kalannak, mint például asztali foci és a pingpongon át, kapura lövő játékok, rókavadászatban, a kincskeresésben, vagy pedig éppen a vízharcban, hiszen az igazi vakáció, az igazi nyári szünet nem csak a telefonnyomkodásával. Az igazi, hanem ismerkedéssel, közösségépítéssel, jó levegőn töltött különböző játékokkal a legjobb.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Tök jól alszom, és most nem azért mondom a hallgatóknak, mert közben azért az alvás is fejlődik az ember életében, mert ezeket mérjük mi dr. Móri Gyulával. Csak azért, mert minden visszajelzés nagyon fontos, amit tőlünk kaphatnak. A Csak 10 perc rovat indul, én Szakács Tibor vagyok. Szia doktor úr, ma is köszöntelek.
3: Szervusz, a peptidek miatt alszol, jól valljuk be. És? Ott, az oroszok benned is ott vannak.
2: Az oroszok bennem is ott vannak, de én most igen, örülök ennek a posztbiotikumoknak örülök most a legjobban. Ugyanis az emésztés szerintem egy nagyon fontos dolog, és ugye
3: hát a bélállapot,
2: az egészség a belekben kezdődik, ugye?
3: Na, és így jutottunk el ahhoz, amit én tegnap mondtam, hogy Hippokratész. Több mint 2000 év, így van, minden betegség a belekben kezdődik. Oké, de most nézzük már meg ezt a jó embert, jó? Ismerte-e azt, hogy mi az a baktérium?
2: Biztos, hogy nem.
3: Nem. Tudta, mi az a mikrobiom?
2: Hát az sem.
3: Fogalma se volt, vőleg nem mérte. Tehát semmit nem tudott, egyszerűen tapasztalatból megmondta, hogy ha ez itt valami rossz, akkor innentől kezdve ez kihat, és minden rossz lesz. Miért? Azért, mert a bél ugye az immunrendszernek a központja. A immunrendszer 70-80%-a itt található, nem csoda, mert itt van a legnagyobb veszély. Tibi, a bél az nem benne van a szervezetedben. Mindig elmondom, de mindig el is kell mondani, mert sokan nem gondolják végig. Van benned egy cső. A száttól a végbélig az a cső, az a külvilág könyörgöm. Belül van benned egy cső, ami abban van, az még nincs benne a szervezetben. Hol dől el, hogy mi megy be? A bélfalaknál. Tehát a bélfal viszont kettős funkció, mert a bőröd hát alapvetően elválaszt. Minimális az összekötő funkciója, már legalábbis a beleghez képest. Tehát felszívódik onnan is néhány dolog, de rárakhatsz fél kiló húst, attól nem került be, de ha megeszed, akkor a bélrendszer feldolgozza, fel is szívja és bekerül. Tehát ez egy nagyon vékony réteg, ahol van két ellentmondásos funkció, elválasztani, védeni, de minden hasznosat beengedni. Tetszik érteni? Tehát nem véletlenül állott az immunrendszer, hogyha valami ott elromlik, akkor azért azt ott meg kell fogni. Na most, ha ez a bélszakasz sérül, akkor az idegen anyag bejut, és egy immunriadót vált ki. Nem véletlenül harsogjuk most már az új medicínát, miszerint az autoimmun folyamatok elsődlegesen kiváltó ok szerint a belegben keresendőek az okok, és nem pedig ezeket a bőrgyulladást, a bélgyulladást, meg az egyebeket kell elsődlegesen kezelni, hanem azt a bél problémát, ami ide eljuttatja az embert. Tehát nem az ízületeket, egy reumatoid artritisben, másodlagos. A kiváltó ok, a roncsolás, azt kell megszüntetni. Na, nézzük a bélben lévő baktériumok szerepét. Ugye van egy ősi szerződésünk, ezt is már elmondtam sokszor. Azért, mert mi adtunk helyet a bélrendszerünkben a baktériumoknak, cserébe ők meg ott éltek és hasznot hajtottak nekünk. Ez egy szimbiózis, így hívják. Kölcsönösen előnyös együttélés. Tehát gyártanak ezek a baktériumok egy csomó mindent, rövid szénláncú zsírsavakat is, meg mindenféle egyebeket. Tehát egy csomó mindent gyártanak nekünk. Mi megadunk jó otthont nekik. Ez a szerződés évmilliókig. Amíg mi ezt fel nem borítjuk rossz ételekkel, a pajtársainkat olyan helyzetbe hozzuk, hogy kinevelünk egy másik csapatot, amelyik meg tudja őket ölni. Hát ez nagyon nem jó, ugye? Megváltozik a csapat összeállítása, és akkor felborul a bél, felborulnak a baktériumok, rossz baktériumok lesznek, annak rossz alkatrészei, szétverik a beleket, bejutnak, és egy krónikus, alacsony szintű, állandó gyulladást fognak létrehozni, és egy túlpörgetett, folytonosan riadó, fújó immunrendszer. Jönnek az autoimmunkorképek, az elhízás, erőtlenség, fáradtság, energiahiány, kettes típusú cukorbetegség, de szív- és érrendszeri betegségek, szívinfarktus, stroke, tumora, ugye? Innen könyörgöm. Tehát ez egy kritikusan fontos szakasz, hogy itt beszéljünk. És akkor még egy harmadik tényleg említés szinten van, a bélagy tengely, a 10-es agyidegen keresztül folyik egy oda-vissza kommunikáció, a beleidet ma már második agynak is nevezik. És akkor, ha elromlik autoimmun betegség, ugye Alzheimer, Parkinson, gyulladás, de Tibi, a szerotonin, ami a boldogságodért, a jó érzésekért felelő hormon 90%-a a bélben termelődik. Nem termelődik depresszió, szorongás.
2: Akkor ezért vagyok boldog?
3: Ezért lehetsz boldog. Igen, vagy lehetsz, nem azért, jobb azért
2: mert csodálatos párom van.
3: Okay.
2: Gyula, egy fontos kérdés. Azt mondtad körülbelül egy ilyen több hónappal ezelőtt itt ebbe az adásba, hogy nincs két ugyanolyan ember, a felfogásom szerint nincs két ugyanolyan bélrendszerű ember, és nincs két ugyanolyan mikrobiommal rendelkező ember, akinek ugyanolyan baktérium, vagy pedig pontosan bármilyen állománya lenne a beleibe. Miért van az, hogy mi itt vagyunk most 10, akik mondjuk ezeket a dolgokat mondjuk szájon át beviszik a szervezetbe? Két-három napon belül fantasztikusan érezzük magunkat, hogy lehet az, hogy ugyanaz a kapszula, ami neked jó, bár a te bélrendszered meg az enyém lehet, hogy hírből nem ismeri egymást, az nekem is jó.
3: Na, rátapintottál a lényegre, és ehhez a magyarázathoz meg kell beszélnünk azt, amit már tegnap kértél. Probiotikum, prebiotikum, posztbiotikum. Mi a különbség? Probiotikum, ugye? Hát ez a, hát most divatos szóval élve, ez old school, tehát ez a régi iskola. Ez maga a baktérium. És akkor ezzel erőszakoltuk meg az egyéni mikrobiomokat, hogy mindenkire rátettük ugyanazt az összetételű baktérium. Ugye? Egyrészt elpusztult egy jó része, amikor bejutott a bélrendszerbe, mert ott meghalt, de ha valahogy megvédtük, akkor lejutott. Izraeli kutatások már 4-5 éve rájöttek arra az eredményre, hogy ez az egész probiotikus, tehát ez a baktériumot pótlok, ez addig működik, ameddig pótlod. Utána, ha semmit nem változtatsz, akkor a régi flóra visszaépül, és ezek abban a pillanatban, abba hagytad, nincs 2 hét, és semmi nem mutatható.
2: Ez a mi esetünkben is így lesz? Abba hagyjuk akkor?
3: Nem mondom, pro. Tehát bevitt baktérium, kívülről bevitt baktérium, mindenkibe egyforma megy be, egyen, jut, ami bejut, vagy megeszi a gyomorsabb, vagy nem jó, sokszor igen, és akkor alig jut le valami, de ha be is fejezted, onnantól kezdve semmi hatása nincsen. Na, és akkor jött ez új őrület, ebben tartunk most, ami már egyébként tudományosan megint csak lecsengett, ez a rostőrület, ugye? Ez a prebiotikum, azok a nagyon fontos, a rostoknak csak egy része tartozik ide, és csak ezek lehetnek hasznosak. Tehát ezek tulajdonképpen kaját adnak a baktériumoknak. Ezeket a vízben oldódó rostokat a baktériumok tudják megenni, és akkor ezen elszaporodni. A baj az, hogy ezek nem szelektívek, tehát ezek elszaporítják a jó, meg a rossz baktériumokat is. Tetszik érteni?
2: Igen.
3: Oké. Na, akkor most jussunk el a posztbiotikumig. Az micsoda? Annak nincs köze az élő baktériumhoz, annak a kajájához, még semmihez, hanem ha, és most jön a lényeg, ha és amennyiben jó összetételű baktériumok élnek benne, ami egyéni valóban, de azért az, hogy mindenkinek egyéni egy kicsit a mája meg a veséje, de az alapműködési mechanizmus ugyanaz. Tehát ugye ugyanolyan típusú baktériumokra van nagyjából szükség. És ezek a baktériumok a régi szerződést betartva termelnek egy csomó mindent azáltal, hogy benned élnek. Meg elpusztulnak, az elpusztult baktériumok ott vannak, és rintén hatása vannak, mert tudjuk, hogy a halott baktériumnak még van hatása az emberi szervezetre. Tehát a baktérium dolgozik, termel valamit, és ezt ő a bélrendszeredbe bocsátja. Csak hogy kiírtod, elpusztítod. De mi van akkor, ha jó baktériumok elegyére rábízom azt, hogy gyerekek, gyertek, költözetek már be nálam egy tartályba, kaptok kaját, mindent, és gyártsátok már le azokat az anyagokat, amelyeket egy jó csapat a bélrendszeremben legyártana. Eddig érthető? Tehát a baktérium nem benned van. A baktérium legyárt egy nagyon ideális körülményekben, egy fermentorban, egy ilyen baktériumok szaporodását és munkáját elősegítő közegben legyártja azokat a hasznos anyagokat, amelyeket benned legyártanak.
2: Tehát tulajdonképpen minden olyan munkát kívülről most ővele elvégzünk, aminek bent meg kellene történni. Csak ahhoz már a mi csapatunk gyenge, mert mi folyamatosan őt lehetetlen helyzetbe hozzuk az étkezésünket.
3: Pontosan. Na és amikor beviszed ezt a posztbiotikumot, akkor ez olyan helyzetet terem, mintha benned hirtelen egyik pillanatról a másikra kutyajó és nagy mennyiségű jó baktérium lenne, és az tenné a dolgát. Nagyon figyelj! Amíg nem szóltunk bele a történésekbe, a jó baktériumok ezen általuk termelt posztbiotikus anyagok által ki tudták szorítani a rossz baktériumokat. Tehát nem tudtak a rossz baktériumok megtelepedni. Most ezért lényeges, hogyha nem is táplálod a rossz baktériumokat vacak kajákkal, hanem legalább időlegesen a kajáidat is rendbe teszed, akkor ez egy őrült gyors.
2: Duplázod a hatékonyságot.
3: Így van, tehát akkor igazából évtizedetek vackait hónapok alatt rendbe lehet tenni. Tehát ez a lényege a posztbiotikumnak. Persze, hogy megváltozik a belső millió és a belső harcnak az eredménye, mert megtámogatjuk olyan dolgokkal a jó baktériumokat, amit már nincs ereje előállítani. De mi előállítjuk, bevisszük. Nem bontja le a gyomorsav, mert nem baktérium, és egyébként is meg lehet védeni könnyedén, hogy átmenjen, és elárasztjuk vele a bérrendszert.
2: Ezért tud betegeknek is segíteni? Mert hogy ugye ott is
3: betegeknek is segíteni, mert olyan, mintha varázsütésre betelepítettél volna horror mennyiségű jó baktérium.
2: Számíthatunk arra, hogy a folytatásban ez egy nagyon komoly üzletág lesz, és az embereknek azért kell majd elővigyázatosan bánni minden ilyen posztbiotikum nevezettű termékkel kapcsolatban, mert ezen keresztül mindent el fognak tudni adni?
3: Nem. Persze, hazudozni mindig lehet. De ha jót akarsz ezekből előállítani, az rendkívül komoly odafigyelést igényel. Tehát én láttam olyat, amikor egy teljes X hétnyi, vagy X napja, nem tudom mennyi ideig kell, de egy teljes gyártási, fermentációs történet félrecsúszott, és na ilyenkor nem mindegy, hogy ki gyártja, és láttam az orvos kollégát, így ránézett, és azt mondta, óriási értékre, hogy gyerekek, még csak leset csomagoljuk, még csak meg sem méretén, mert kuka. Uh-huh. És kidobta. És amit meg úgy ítélnek, hogy ez jónak tűnik, még azt is tételesen visszamérik. Na ez, és ez az egyik probléma. A másik alapvető probléma ott lesz, hogy ezeket kis tételbe ki lehet adni a lakosságnak, és amikor már egészséges vagy egészségmegőrzéshez teljesen jó, de a terápiás dózisok jelen pillanatban kontroll nélkül nem ereszthetők rá a lakosságra. És még egyetlen mondat, hogyha valaki gyógyszert szed, ha valakinek nem egészségesek a dolgai, akkor attól is komoly gondja lehet, hogy hirtelen és gyorsan válik egészséges jellegű működésé, és ebből a gyógyszerelés óriási problémákat fog okozni.
2: Jó, mindenképpen zárunk el. Köszönöm szépen, jövő héten megint folytatjuk. Jó pihenést kívánunk, doktor úr, és jövő héten megint visszavárunk. Szia-szia!
3: Szervusztok!

0: Reggel péntek van, július 10-e, itt a hétvége, és bizony sokan ülőmunkát végzünk, és fel sem tűnik, hogy csak ülünk, meg ülünk, meg ülünk. Időközönként nem árt, hogyha átmozgatja magát, ugyanis egy több mint 91 ezer ember adatait elemző kutatás szerint a 30 percnél hosszabb megszakítás nélküli ülés összefüggésbe hozható számos betegség kialakulásával, és bizony már néhány perc könnyű mozgás is kedvező hatásúnak bizonyult. A vizsgálat egyik fő üzenete, hogy nem feltétlenül intenzív edzésre van szüksége ahhoz, hogy csökkentsük a hosszú ülés káros hatásait, már az is kedvező lehet, hogyha a megszakítás nélküli üléssel töltött idő egy részét könnyű mozgásra, például sétára, házi munkára vagy pedig álló tevékenységekre cseréljük. Egy a lényeg, fél óránként tessenek felállni. Amennyiben ülő munkát végeznek, viszont ne babrálják a rádiót, hogyha felálltak, az maradjon itt a 103.9 Besten, hiszen továbbra is jönnek a nyíregyházi hírek, például most a legfrissebbek Danival 9-kor.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket szeretik.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: I don't wanna ride.
4: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdő befizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
3: Hozzál otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: 5 csillagos minősítés a fürdőnek, alkotótábor a Skanzenben, 6. világversenyére készül Balatoni Tamás. Kis Dániel vagyok. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülőalkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Újabb rangos nemzetközi megmérettetés vár Balatoni Tamásra. A Nyíregyházi Sportcentrum tájékozódási futója idén is a magyar válogatott tagjaként képviseli hazánkat az egyetemi világversenyen. A megmérettetést július 28-a és augusztus 1-e között rendezik Portugáliában. A szervezet kiemeli, a programban 2 rövidtávú egyéni verseny, egy váltó, valamint egy erdélyi középtávú futam szerepel. A Sportcentrum kiválósága tavaly az egyetemi Európa-bajnokságon, az erdélyi versenyszámban a remek 9. helyen végzett. A portugáliai megmérettetés pedig pályafutása 6. világversenye lesz. Strandkézilabdatornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt, akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

töltsük meg élettel a hétvégét, ahogy jönnek a program tippek. Ma lesz a Marzsorett Gála Sóstón, most már 12. alkalommal érkezik a nyári nagykoncert, Szabolcsi koncert, fuvószenekar és Marzsorett csoport. Este 7 órától ott találkozunk a Krúdi Vigadó előtti sétányon. A fellépő között pedig itt lesz a Tűzmadarak, a Virágszirmok, a Kék Delfinek, valamint a Csillagok Marzsorett csoport is. Ma este 7 óra Krúdi Vigadó előtti sétány. Maradunk ugyanennél a vonalnál, a táncos vonalnál, mert hogy érkezik a sóstói táncesték jövő héten, július 16-án délután 5 órától, itt pedig a helyszín a sóstói piac, akik pedig táncra hívnak minket, többek között a Szabolcs Néptánc Együttes és a Szilaj Banda. Ezen túl ugye a táncbemutatókon túl és a táncházon túl lesz még a gyerekeknek majd játszani jó szőnyeg, különböző kézműves foglalkozások, valamint igazi öröm tánchoz lehet majd csatlakozni. A mozgás amúgy is kell, július 16, jövő hét csütörtök, sóstó délután 5 órától.

0: mielőtt elindulna a hétvége, azért katasztrófa védelmi híreknek mindenképpen hagyunk terepet. Rutkai Dér Vivien érkezik a friss hírekkel a tegnapi napról. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Mátészalkai hivatásos tűzoltók sajnos rendszerint járnak ökörító fülpössel Kossuth Lajos utcába. Ott elég sűrűn történnek kisebb-nagyobb balesetek. Tegnap is volt egy ilyen, csütörtök kora hajnalban árokba csúszott és oldalára dölt egy személygépkocsi. Ahogy említettem, ugye a mátészalkai tűzoltók mentek a helyszínre, áramtalanították, majd a rendőrségi helyszínelés után kerekeire állították az autót. Úttestre dölt fának ütközött egy személygépkocsi tegnap este Nyírbéltek térségében a 4906-os számú úton. Személyi sérülés nem történt, a nyírbátori tűzoltók pedig eltávolították a forgalmi akadályt képező fát. Szabadtéri tüzek is voltak, 500 négyzetméteren égett száraz hű és kommunális hulladék Tiszavasváriban a Keskeny utcában. Ott a helyi önkormányzati tűzoltók egy gyors sugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Tímár külterületén ártérben égett szemét 2 négyzetméteren, az Ibrányi önkormányzati tűzoltó puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Én köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot, nyugodt hétvégét kívánok előre is mindenkinek.
0: Köszönjük a híreket, és jó hétvégét nektek is, szia!
2: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

Szerdánként és szombatonként Sóstón a helyi termelők felvonultatják azokat a portékákat, amiket nagy gondossággal készítettek, és miközben esetleg ismerkedünk ezekkel a rétesekkel, lekvárokkal és szörpökkel, bulizhatunk is, hiszen szintén szerdánként és szombatonként koncertek vannak a sóstói piac területén. A holnapi nap folyamán érkezik a Rockhajó, ugye, ők rockzenét játszanak, jövő hét szerdán a Szüret utca jazzrockkal, és jövő hét szombaton pedig a Dokrock szintén rockzenével. Az elmúlt óra végén pedig volt róla szó, hogyha 30 percig egy húzamban ülünk, akkor érdemes felállni, mert különböző egészségügyi kockázatokkal jár a fél óránál tovább egy helyben ücsörgés, és akkor most hívnám fel a figyelmet, hogy a Mozdonynyíregyháza hétvégén is lendületben és mozgásban van. Például szombatonként napindító kezdő és újrakezdő jóga van a Bújtasi Városligetben reggel 9 órától, szintén holnap Senior Vizitorna a Városi Úszodában szintén 9-től, és 10 órától pedig felnőtt vizitorna szintén a Városi Úszodában. Vasárnap reggel pedig a jó levegőn indíthatjuk a vasárnapi napot egy Nordic Walkinggal reggel 8 órától az Erdei Torna pályán.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, torlódás a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. Nyíregyháza Nagy Kállók között, Nagy Szállás térségénél az épülő körforgalom miatt továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Az Új utca, Betlen Gábor utca találkozásánál megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, óvatosan közlekedjenek. Jó ütemben halad az északi város részen a körforgalom kiépítése, a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, az arra közlekedők hosszabb menetidőre készüljenek. Körültekintően a sebességhatárok betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Jó reggelt, azt gondolom, hogy egy átmelózott hét után, amit nagyon ügyesen lehoztunk, kijár most már a pihenés, úgyhogy én boldog hétvégét kívánok, és kívánok egy olyan hétvégét, ahol a telefon akkumulátora gyorsabban merül, mint a türelem a hétfőhöz, de a hétfővel egyelőre még nem kell foglalkozni, hiszen még csak péntek délelőtt van, szombaton és vasárnap is rádiózom majd sokat a Bestel, mi pedig legközelebb hétfőn találkozunk reggel 6-tól. Én Simon Norbert vagyok, jön Daniel hírekkel, aztán pedig Szendi Hajdi.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe. És kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház. Nyíregyháza. Nyíregyházi út 19.
1: Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: A fenntartható turizmus volt fókuszban. Veszélyben lehetnek a kőrizsfáink. Új rádiófrekvenciás készülékkel bővült a fájdalomambulancia. Kis Dániel vagyok. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezetvédelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt. Számolt be róla a nyíregyháza.hu. Megjelent hazánkban a kőrizsontú kacsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrizspusztítást is okozhat. A részletekről Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője beszélt rádiónknak.
6: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébikon lapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a kőrizsfáinkat a teljes pusztulástól.
5: Új korszerű rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Jós András Tag Kórház fájdalomambulanciája. A modern berendezés új lehetőségeket nyit a krónikus fájdalom kezelésében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az eszköz minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, amelyek célzottan befolyásolhatják a fájdalmat továbbító idegek működését. A fájdalomambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését az anesteziológia és intenzív terápiás osztály keretein belül. A szakemberek az elmúlt hónapokban hetente csak nem 20 beteget vizsgáltak meg. A rendelésen leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszokkal találkoznak, de jelentős számban látnak el daganatos betegeket, műtétet követően tartós fájdalommal küzdőket, valamint krónikus fejfájás és arcfájdalom miatt segítséget kérő betegeket is. A most érkezett rádiófrekvenciás készülék tovább bővíti az ambulancia terápiás lehetőségeit. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig

0: magad a munkaidő alatt. Laza hangulat és a legjobb zené. Ez a Best FM.
1: Friss hírek, információk, egy óra múlva jönnek majd újra. 2026. július 10-e van, péntek, Isten értesse az Amáliákat, holnap jönnek a Lilik és a Nórik, vasárnap pedig a Dalmák és az Izabellák, nőuralom lesz tehát a következő pár napban ilyen szempontból. Én Szendi Hajni vagyok, és remélem együtt töltjük a következő 4 órát itt a Best FM-en.
2: Yo man,
3: yo,
2: open up man,
3: yo, what do you want man,
2: my girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah,
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

Július 10-e van, ne felejtsük el felköszönteni ma az Amáliákat. Az Amália név germán eredetű, az Amal szóból származik, az a jelentése, hogy szorgalom, igyekezet, hát akkor ezek szerint színötösök az Amáliák, ha iskolapadba ülnek. Sokan úgy tartják, hogy az Amália név viselői kitartók, céltudatosak, megbízhatóak. Hazánkban a név a 19. században terjedt el szélesebb körben. Az Amália név Európa szerte népszerű, főleg Németországban, illetve Skandináviában. Az egyik legismertebb Amália Hollandia jelenlegi trónörököse, Amália hercegnő. Ma ünneplik névnapjukat még az Ammák, az Amádék, az Amalinák, a Melániák, illetve a Paulinák és az Urlikok is. Isten éltesse őket!

percei változatosan. Változatosan. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Egy olyan egyszerű kérdésre a válasz, mint kiderült, borzasztóan összetett, hogy hogyan tanítsuk meg a kutyánkat, hogy mellettünk sétáljon. Ugye maga a purászhoz szoktatás, a figyelem felkeltése, megtartása már Maglóczky Tibor kikutya kiképző által ismerté vált. Nem is olyan régen ugye a póráz is szóba került, és azt is megtudtuk, milyen a jó nyakörv. De hát természetesen egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan is irányítjuk a kutyát, mondjuk attól függően, hogy melyik oldalunkon megy.
1: Hogy függőleges beavatkozások szükségesek, ha bal láb mellett viszem a kutyát, és bal kézzel kezelem a pórázt. De lehet ellentétes oldali kézzel is kezelni a pórázt, tehát a bal lábam mellett van a kutya, de jobb kézzel kezelem a pórázt, akkor én úgy szoktam, ezt is lehet többféleképpen.
0: Fú, ez tiszta, bonyolult, őrület.
1: Ez egy haladóbb szint, aha. De mondjuk, hogyha azt csinálom, hogy a jobb kezem le van engedve magam mellett,
0: igen.
1: És úgy rántom meg oldalra a pórázt, hogy a pórázrántás a kutya nyakát merőlegesen éri.
0: Uh-huh.
1: Ezért nem csúsz fel a nyakör,
0: igen.
1: A kutya nyakán fel le, hanem merőlegesen kap egy pórázrántást, ami pont ott hat, ahol szükséges.
0: Igen.
1: És ugyanígy, ez nagyon szépen meg lehet tanítani a kutyákat, és nagyon gyorsan egyébként.
0: Hát mert nem akarja, hogy rángassa az ember össze-vissza, nem?
1: Persze.
0: És akkor egy idő után már nem csinál rosszat, idézőjelben.
1: Nem akarja, mert ha egy ilyen temperamentumos kutya hirtelen kiugrik előre a bal lábam mellől, és én jobb kézzel kezelem a pórázt, de ő kiugrik előre, én hirtelen elfordulok tőle jobbra, úgyhogy feszes a pórázom, akkor a kutya visszakerül a bal lábam.
0: Így van. Igen.
1: Vagy, ha én gyors vagyok, és látom, hogy a kutya elkezd távolodni előre, jobb kézzel megrántom a pórázt oldalra, és csinálok egy nagyon gyors balrátot, akkor is a kutya rátapad a bal lábamra.
0: Uh-huh.
1: És ha itt tudok menni egy félkört, vagy egy teljes kört, és ezt megjutalmazom, és ezzel a mozdulattal, hogy én a kutya felé fordulok hirtelen, még le is dominálom,
0: igen.
1: A pórázzal pedig ott tartom, ahol lennie kell, és ebből tudok jutalmazni.
0: De jó.
1: Tehát ez most így elmondva lehet, hogy bonyolultnak hangzik.
0: Nem, mert hogyha úgy csináltuk, hogy beszélted, hogy elképzeltük, akkor teljesen érthető volt. Én tudtam követni abszolút.
1: Na, örülök neki. Nem sikerült így átadni. Jó, de nyilván ezt be kell gyakorolni. Mert ahogy beszéltük, ha egy laikus ember megfogja a pórázt, az nem így fogja megfogni,
0: igen.
1: A pórázt. Jó, és akkor itt, ami segítség lehet, hogy nagy testű erős kutyáknál, általában duplán szoktam fogni a pórázt, tehát mondjuk a hüvelykujjamon vagy a mutatóujjamon ugye átvettem a pórát, visszaengedem, és akkor még az alatta lévő ujjamon még egyszer csinálok egy ilyen befűzést. Ez azért jó, mert akkor nem fog csúszni a kezemben a póráz.
0: Igen.
1: Ha csak szimplán megfogom, akkor az előbb-utóbb csúszik,
0: igen,
1: főleg
0: igen,
1: egy erőteljes kutyánál.
0: Hogyne.
1: De hogyha én duplán fogom, és duplán van a tenyeremben, és mondjuk valamelyik felső, tehát hüvelyk vagy mutató ujjamon van, és alatta befűzöm még két ujjam közé, csinálok egy ilyen kis esalakot, akkor ez egy nagyon stabil fogás, igen. És nem fog csúszni a póráz. Uh-huh. Tehát ez is lehet segítség.
0: Igen.
1: Plusz a póráz anyaga is fontos lehet, mert vannak ilyen nagyon csúszós, perlom vagy textil anyagból készült pórázok, azok kevésbé alkalmasak erre a célra.
0: Uh-huh.
1: Én szerettem az ilyen textil pórázokat, amik gumiszálakkal át vannak szőve, bár sok embernek meg már az irritálja a bőrét, a aha. Tenyerét.
0: De ott van a bőr is, nem? A klasszikus.
1: A bőr is, igen, az is lehet jó, csak ugye az meg ápolást igényel, hogy azért relázik a bőr, akkor ez egy kicsit be kell olajozni, hamar kiszáradhat, vagy berepedezik. Nyilván
0: akkor
1: azt, igen, tehát azért ápolni kell, illetve azért nehezebb egy bőrpóráz, mint egy textilpóráz.
0: Ja, hát
1: vannak nagyon jó textilpórázok, és az fontos azért, hogy a póráz könnyű legyen.
0: Igen.
1: Ha nem érzi a kutya, hogy van rajta, az jó, az olyan, mint a szabadon dolgozna.
0: Igen.
1: De nyilván tudom kontrollálni.

Mit kell tudnunk a mai napról? Kiderül, jön a kalendárium, ne felejtsük el, július 10-én az Amáliák ünnepelnek. Na, a kalendárium legelején az első számú évünk, azaz 1509, amikor is megszületett Calvin János, Noyon városában, Franciaországban, július 10-én. Ugye Calvin János a reformáció egyik legjelentősebb alakja volt. A kálvinista tanítások alapjait ő fektette le, amelyek később a református egyházak hitrendszerévé váltak. Fiatal korában jogot tanult, majd teológiai kérdések felé fordult az érdeklődése. Legismertebb műve a keresztény vallás rendszere, amelyben rendszerezte a protestáns hit elveket. Calvin hangsúlyozta Isten szuverenitását és az eleve elrendelés tanát. 1564-ben halt meg Genfben, de hatása a mai napig érezhető világszerte. Folytassuk Teslával. Nikola Tesla ugyanis 1856-ban született július 10-én. A világhírű feltaláló és elektronikai mérnök. Tesla szerb származású volt, Horvátország területén született, de életének jelentős részét az Egyesült Államokban töltötte. Az ő nevéhez fűződik többek között a váltakozó áramú rendszer kidolgozása, valamint rádiós találmányai és nagy feszültségű transzformátorai. Rendkívül termékeny feltaláló volt, közel 300 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt. Tesla szinte misztikus alakká vált, életét legendák övezik, sokak szerint korát megelőző géniuszként él az emlékezetünkben. 1943-ban halt meg New Yorkban, szegénységben, ám ma már a tudomány egyik legnagyobb alakjaként tiszteljük. Folytassuk 1962-vel, amikor is útjára indították a Telstar 1 műholdat, amely forradalmasította a telekommunikációt. Ez volt az első aktív kommunikációs műhold, amely lehetővé tette az élő televíziós közvetítést Európa és Amerika között. Bár a hordozó rakéta kisebb sérüléseket szenvedett, a műhold sikeresen pályára állt. A Telstar segítségével történt az első transzatlanti televíziós adás továbbítása, ami új korszakot nyitott a műsorszórásban és telefonos kapcsolatokban. A műholdat egy vállalat, az AT&T finanszírozta, és jelentőségét azóta is mérföldkőként tartják számon a kommunikáció történetében. Bár 1963 végére a műhold meghibásodott, hatása azért a mai műholdas rendszerekig hat. Folytassuk 1976-tal, amikor is július 10-én

állítottak a szevillai repülőtéren. És akkor folytassuk, egészen pontosan zárjuk a kalendáriumunkat 2002-vel, amikor is július 10-én bejelentették, hogy Argentína, Patagónia vidékén felfedezték a világ egyik legnagyobb dinoszauruszának maradványait. Egy növényevő, gigantikus állatról van szó, az Argentinosaurusról, ami akár 40 méter hosszúra és 80 tonnásra is megnőhetett. A paleontológusok szerint ez a faj a késő krétakorban élt, körülbelül 90-100 millió évvel ezelőtt. A lelet jelentőségét az adja, hogy segít jobban megérteni a szarupodák fejlődését és élőhelyét. A csontváz részleges, de így is lenyűgöző méreteket mutat. Az Argentinosaurus ma is a legnagyobb ismert szárazföldi állatként szerepel a tudományos adatbázisokban. Ez volt mára a kalendárium.

Szendi Hajni vagyok, és már is mondom, mit jósolnak nekünk a meteorológusok a hétvégére. Szombaton többnyire gomoly felhős, napos idő várható idehaza, északkeleten nem zárható, viszont egy kisebb zápor érintett lehet Mátészalka, Sárospatak, illetve Nyíregyháza térsége. Az északi a szél élénk helyenként erős lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, ez tök jó, tehát lehet nyitott ablaknál aludni majd ma éjszaka. Holnap viszont már 26-33 fok lesz, 26 fokot mutatnak majd a hőmérők Ózd, illetve Sárospatak térségében, a legmelegebb pedig majd az ország déli részén várható. Vasárnap napos idő lesz, többnyire kevés felhővel, északkeleten nem kizárt újabb záporeső. Az északi a szél a hét utolsó napján megerősödik, hajnalban 12-21, délután 26-32 fok lesz.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elektromos hulladékszállítókat teszteltek. Rangos sporteseménynek ad otthont Nyíregyháza. Könyv mutatja be a megye sakkértékeit. Kis Dániel vagyok. Elektromos hulladékszállító járművek járták az utakat Nyíregyházán. Egy mintaprojekt keretében 3 járművet szereztek be, ezeket az EAK üzemeltette. A járművek elsősorban a sűrűn lakott területeken teljesítették a napi munkavégzést, eltérő napszakokban és időjárási körülmények között. Tesztelték őket a vegyes gyűjtés, elkülönített gyűjtés és lomtalanítás során is. A járművek munkáját folyamatos monitoring kísérte. A projekt záró rendezvényén elhangzott, az egyik cél az volt, hogy a hulladékgyűjtés keretében is tapasztalatot szerezzenek az e-járművek működéséről és a jelenlegi járműpark jövőbeni kiváltására. Közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán. Városunk ad otthont a 103. paplászló elit országos ökölvívó bajnokságnak. Magyarország legjobb bunyósai lépnek ringbe a Continental Arénában. A részletekről kérdeztük Kovács Kókó Istvánt, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét.
2: A magyar ökölvívásban jelenleg magas szinten versenyző, válogatott versenyzőink mindegyike elindul. Egyetlen egy hiányzónk van, Veres Roland, de rajta kívül mindenki, akit az Európa bajnokságra számba vettünk, Akelov Filiptől kezdve Hámori Lucán keresztül Szelecki Lillen át, mindenki itt lesz. Szerencsére mindenkinek a súlycsoportjában megvan a megfelelő ellenfél, tehát nem nagyon lehet kijelenteni senkiről már itt a verseny előtt, hogy megvan a magyar bajnok. Emiatt is nagyon fontos nekünk a közelgő Európa bajnokságra, hogy egy világos képet kapjunk arról, hogy hol állnak a versenyzőink, másrészt pedig Papp László emlékévet írunk. Az idei esztendőben volt már egy nagy rendezvényünk a születésnapján, egy Papp László gálát tartottunk, és évvégén novemberben lesz majd még egy papkupa, amely egy nagy nemzetközi interkontinentális bajnoki mérkőzésekkel tarkított gála lesz, ahol az Európa bajnokok és az Amerika bajnokok csapnak majd össze. Ez zárja és keretezi a Papp László emlékévet, amelynek az egyik kiemelt eseménye ez a Papp László magyar bajnokság.
1: Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Bereg sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsák János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyiregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Bereg sakk életét. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk délben jönnek, majd újra nagyon kellemes szép péntek délelőttöt kívánok. Ma az Amáliákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Én Szendi Hajni vagyok, talán nem is gondolnánk, de ma van a ne késsel nap. Hamarosan erről lesz nálunk szó.

tudom ki, hogy van vele, én mindig kiszámolom szinte, hogy ha valahova mennem kell, akkor mennyi idő kell, hogy elkészüljek, de a vége általában kapkodás, és ezt a kapkodást nehezíti, hogy a férjem ezt iszonyatosan nehezen tolerálja, tehát ha megyünk egy koncertre, és ő elmondja, hogy mit tudom én, 4:30-kor kell indulni, akkor én azt gondolom, hogy 4:45-re már kész leszek, de 4:30 előtt egy perccel még rohangálok a lakásba, érzem a hátamba belefúródó szemeket, hogy mit rohangál még mindig itt ez a nő. Folyik rólam a víz, mert már annyira stresszes vagyok, hogy mit felejtettem el, és tényleg a készülés utolsó egy-két perce a szinte egy ilyen fejetlen rohangálás. És akkor mindig megfogadom, hogy na, legközelebb még hamarabb kezdek el készülődni, és akkor mi történik? Ugyanez. Tehát én nem tudom, én veszett fejszennyele vagyok, a férjem meg pont az a típus, aki mindig inkább hamarabb ér el oda, valahova, ahova kell mennie, mint hogy elkéssen, szóval fú, na hát néha, ez komolyan néha már tényleg azt érzem, hogy ilyen vállók, hogyha megyünk valahova, tehát tényleg megfogadom, hogy össze fogom kapni magam, és hát nem csak a mai napon lesz nekéssel nap, hanem megpróbálom, hogy minden alkalommal ez legyen. Egyébként nem szoktam elkésni, csak megőrülök, hogy nekésse kell, mert hogy egy ilyen őrülettel telik el az idő. Talán meglepőnek hangzik, de ma van a nekéssel nap, mert hogy ilyen is van. Ez a nap arra emlékeztet minket, hogy milyen fontos a pontosság az életterületén. A késés gyakran nem csak bosszantó, hanem nyilván tisztességtelen is lehet azokkal szemben, akik megvárnak ránk. A pontosság azt üzeni, hogy megbízhatóak vagyunk, számíthatnak ránk, tiszteljük mások idejét. Ez különösen fontos munkahelyen, iskolában, hivatalos ügyintézésnél, de egy egyszerű baláti találkozónál is. A késés sokszor feszültséget, kapkodást, sőt akár egész napra rá nyomós stresszt okoz. Ezen a napon érdemes tehát tudatosítani magunkban, hogyha korábban indulunk el, felkészültebben, nyugodtabban érkezünk meg bárhová. A pszichológusok szerint a folyton késő emberek gyakran halogatók is, vagy egyszerűen rosszul mérik fel az időt, így ezen is lehet dolgozni önismereti és szervezési módszerekkel. Én egyébként rosszul mérem fel az időt, erre így rájöttem. Van, hogy 24 órában 48-at szeretnék belepakolni. A nekéssel nap célja, hogy motiváljon bennünket, hogy jobban gazdálkodjunk az időnkkel. A pontosság nem csak a hatékonyság jele, hanem az önuralomé, az önfigyelem, önfegyelemé is. De gondoljunk bele, hogy hány kapcsolat, üzleti vagy lehetőség múlik azon, hogy időben ott legyünk, ahol lennünk kell. Tehát a mai nap nem csak egy humoros emlékeztető, szerintem nem vicces, hanem fontos üzenet, becsüljük meg mások idejét, és ezzel a sajátunkat is. Na így legyen, egy kis öngyakorlás elindítom komolyan. Szóval, hogy így tényleg még egyszer mondom, én nem kések el, csak megőrülök, míg ez megtörténik. Szóval van mit fejlődni.

Hajlamosak vagyunk arra, hogyha látunk egy színészt egy filmben, vagy egy sorozatban, akkor a karakterével azonosítjuk őt, és azt mondjuk biztos olyan az életben is. Hát kérem szépen, van, amikor teljesen más a valóság, mint amit elképzelünk. Most olyan színészekről lesz szó, akikkel hát pokolian nehéz együtt dolgozni. Hollywoodban azért nem mindenkivel együtt lehet hát simán dolgozni, nem mindenkivel halad jól a munka. Hát itt van például Jared Leto, aki amúgy is elég fura szerzett szerintem, meg hát bele is keveredett már jó néhány botrányba az elmúlt években. Több nő is szexuális zaklatással vádolta, nem is értem, miért ennek a pasinak olyan kisugárzása van, hogy minden újjára 100 nő akadhatna. Na mindegy, az pedig csak habba tortán, hogy munka közben sem feltétlenül a legideálisabb kolléga. Ő alakította például a Suicide Squadben, ugye az öngyilkos osztagban az egyik főszereplőt, Jokert, és hát a viselkedése nem is érdekes volt, hanem tulajdonképpen állítólag még botrányos is. Nem is nagyon kommunikált a színésztársaival, a stáb többi tagját levegőnek nézte, és hát egyébként bizarr ajándékokat is küldözgetett nekik. Joker figuráját formálta meg, és Leto később úgy fogalmazott, a sajtó felnagyította ezt a sztorit. Inkább csak morbid tréfákról volt szó, ezzel szemben a film egy másik sztárja, Viola Davis egy interjúban azt mondta, Jared Leto nagyon rossz dolgokat is csinált ezen a filmforgatáson. Na, hát szóval, hogy ő tipikusan az a pasi, tehát akivel nem egyszerű együtt játszani, meg hát szerintem lehet az is volt a pakliban, nem, hogy ő így Jokert alakított, és úgy gondolt, hogy valamennyire azonosul vele. Itt van Sia LaBeouf, a Nincs baj, drágám forgatásán bizonyult problémásnak, olyannyira, hogy a színész végül hát ki is került a produkcióból, Jacket játszotta volna az alkotásban, de a szerep végül Harry Stylesnál landolt. A távozása pontos részletei nem ismertek, de a film rendezője Olivia Wilde később azt mondta, a forgatáson biztonságos, bizalmi légkört akart teremteni, de LaBeouf energiája túl harcias volt ehhez. A színész azt állította, időegyeztetési gondok merültek fel, ezért nem ő lett az egyik főszereplő. Halottról jót vagy semmit szokták mondani, de amellett egyszerűen nem lehet elmenni szó nélkül, ami a Cápa forgatásán történt, annak idején. A Quint alakító Robert Shaw alakítása kétségtelenül legendás. Ám a beszámolók szerint a színésszel egyáltalán nem volt könnyű együtt dolgozni. Úgy tudni, akkoriban nehéz időszakon ment át a magánéletében. A forgatáson sokat ivott, emellett Richard Dreyfusszal szinte egyáltalán nem találta meg a közös hangot. A híresztelések szerint gyakran provokálta és piszkálta a kollégáját, sőt, még veszélyes helyzetekbe is belesodorta. Roy Scheider szerint Shaw egyfajta fiatal mitugrász tekintett Dreyfusra, utóbbi pedig később úgy emlékezett rá, mint egy gonosz trollra. Marlon Brando, igazi filmtörténeti legenda, de a munkamódszere sok rendező és kolléga türelmét már próbára tette. A Lázadás a Bountyn forgatásán például a partnere számára különösen nehéz pillanatokat okozott. A beszámolók tanúsága szerint gyakran késett, válogatott a jelenetek között, hogy mit akar eljátszani és mit nem. Ha valami nem tetszett neki, akkor egyszerűen megtagadta a játékot. A kollégáival sem volt felhőtlen a viszonya. Richard Harris és Trevor Howard is élesen kritizálta őt. Előbbi rémálomként, utóbbi nevetséges szakmaiatlanként emlegette. És hát itt van Bill Murray is, sokan imádják a vásznon, a kulisszák mögött viszont már nem ennyire népszerű. Több kollégája is nehéz emberként jellemzi, több konfliktusa is volt már a több évtizedes pályafutása során. Összeveszett már Chevy Chase-szel, akiről egyébként szintén azt hallottam, hogy nem könnyű eset, Shin Young-gal, Lucy Liu-val, de két film forgatása különösen hírhetté vált. Az Isten nem ver Bobbal munkálatai alatt Bill Murray állítólag durván viselkedett a stábbal, a forgatókönyvi írót belelökte egy tóba, a produkció egy a másik sztárja, Richard Dreyfuss pedig később arról beszélt, hogy a színész egy hamutartót hozzávágott. Ráadásul ez még nem minden. Volt egy másik kellemetlen helyzet is, amikor az Idétlen időkig című filmet forgatta, hát a rendezővel került komoly ellentétbe Bill Murray, a feszültség évekre tönkretette a kapcsolatukat, és tulajdonképpen csak Harold Ramis a rendező halála előtt nem sokkal békültek ki. Szóval vannak színészek, akikkel, maradjunk annyiban, nem lehet egyszerű dolgozni.

0: Felelevenítjük az életét Magyarország leghíresebb betyárjának. Rózsa Sándorról van szó, aki hát tényleg ez egyik legismertebb betyár. Július 10-én született ő 1813-ban, ő volt a puszták királya. 1813-ban a Szeged környéki Röszke határában született, egy módosabb juhász fiaként. Már fiatal korában egyébként összetűzésbe került a törvénnyel kisebb lopások és verekedések miatt. A legenda szerint azonban sosem bántotta a szegényeket, sőt, gyakran adott nekik a zsákmányából, ezért a nép hősként tisztelte. Rózsa Sándor neve hamar retteget lett az Alföldön. Csapatával számos utonállást, rablótámadást hajtottak végre, sikerrel. Betyár életének romantikus oldala mellett kegyetlenséggel is vádolták, ám a néphagyomány inkább a Robin Hood féle alakot látta benne. A szabadságharc idején 1848-ban felajánlotta szolgálatait Kossuth Lajosnak, aki a büntetés elengedésért cserébe valóban csapatostul besorozta őt. Rózsa Sándor és betyárjai a Tiszamaros Duna háromszögében portyáztak, ám katonai fegyelmezetlenségük miatt hamar elvesztették a tisztek bizalmát. A szabadságharc leverése után bujkálnia kellett, végül el is fogták, és hosszú-hosszú börtönéveket töltött a Kufsteinvár börtönben. Szabadulása után sem hagyott fel teljesen a régi életmóddal, és újra rabságba került. Élete utolsó éveit a szamosújvári fegyházban töltötte, ahol tüdőbajban halt meg 1878-ban. Rózsa Sándor neve máig él a népdalokban, regényekben, balladákban. Számos film és tévésorozat is készült róla, köztük a híres Rózsa Sándor című tévésorozat. Sokak számára ez őrzi a legendáját. Története a magyar betyár romantika szimbólumává vált. Alakját gyakran hasonlítják Vidrócki Mártonéhoz vagy Sobri Jóska hírnevéhez. Legendája azt üzeni, hogy minden korban születnek lázadók, akik a maguk módján próbálnak igazságot szolgáltatni. Az egyik róla szóló népdalban ezt éneklik: Rózsa Sándor híres betyár, Szeged alatt sokat tanyál, Szeged alatt, Szeged felett sok szegénynek kenyeret vett.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, de előtte még körbenézünk megyénk útjain. Idéglenes forgalomba helyezésre került az épülő M49-es autóút egy szakasza a jármű körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a 2 kilométeres szakaszon egy új nyomvonalra terelik. A 49-es főúton őr és jármű között útépítés miatt egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom a 8-as és a 10-es kilométer között. Ökörító Fülpös térségében a 37-es kilométernél az M49-es autóúthoz csomópontot alakítanak ki. Kisvárda belterületén a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, éppen ezért kerülni kell. És fontos, a 471-es főúton Mátészalka határában a 71-es kilométernél is egy új csomópontot alakítanak ki, emiatt az ipari útra nem lehet kihajtani. Jó utat kívánok a Best FM-mel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kert Áruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: 5 csillagos minősítés a fürdőnek, alkotótábor a Skanzenben, 6. világversenyére készül Balatoni Tamás. Kis Dániel vagyok. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben, a Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sós-Csógyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sós-Csógyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülőalkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Újabb rangos nemzetközi megmérettetés vár Balatoni Tamásra. A Nyíregyházi Sportcentrum tájékozódási futója idén is a magyar válogatott tagjaként képviseli hazánkat az egyetemi világversenyen. A megmérettetést július 28-a és augusztus 1-e között rendezik Portugáliában. A szervezet kiemeli, a programban 2 rövidtávú egyéni verseny, egy váltó, valamint egy erdélyi középtávú futam szerepel. A Sportcentrum kiválósága tavaly az egyetemi Európa-bajnokságon, az erdélyi versenyszámban a remek 9. helyen végzett. A portugáliai megmérettetés pedig pályafutása 6. világversenye lesz. Strandkézilabdatornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Ezek voltak a hírek délben, egy órakor jönnek majd a még frissebbek, addig pedig megyünk tovább természetesen itt a Best FM-en. Hamarosan például Friedrich Antal séffel fogok majd beszélgetni, ma is grillezünk egy jót.

Régen csak a hírekben láttunk tornádót, no meg a filmekben. Manapság sajnos már Magyarországon is lehet találkozni velük. No hát a következő percekben egy picit körbejárjuk a természet legpusztítóbb forgószeleit. Az erős forgószelek rendkívül gyorsan alakulnak ki. Néha órákon át is pusztítanak, bár általában csak percekig tartanak. Tornádó akkor jön létre, amikor a hideg és a meleg légtömegek találkoznak, és a hőmérséklet különbségből származó energia hatására heves örvénylés indul el. Ezek az örvények a legerősebb zivatar felhőkből, az úgynevezett szupercellákból alakulnak ki, és ilyenből sajnos bőven akadt az utóbbi időben Magyarországon is. A tornádók átmérője néhány métertől akár több kilométerig is terjedhet. A legerősebb formáik a 400-500 km/órás sebességet is elérhetik, ami hát azt hiszem felfoghatatlan szám, és hihetetlen pusztítást okoznak. Van egy skála, a Fujita skála, és ez alapján osztályozzák a tornádókat a EF0-tól az 5-ig. Utóbbiak teljesen letarolnak mindet, tehát egy 5-ös tornádó olyan erejű, hogy vonat sineket hajlít meg, egész épületeket tép ki az alapjáról, és hát leginkább Amerika középső részén a híres tornádó folyosón fordulnak elő, Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska. Magyarországon ritkák a tornádók, de sajnos előfordultak már, főleg nyári zivatarokhoz kapcsolódóan. A tornádó belsejében egyébként a légnyomás drasztikusan lecsökken, ezért a hirtelen nyomáskülönbség szinte szétrobbantja a házak falait, ha a szerkezet nem elég erős. A felhő tölcsér, amit látunk, tulajdonképpen a felkavart por, vízpára és törmelék miatt válik láthatóvá. A tornádó kialakulását ma már fejlett meteorológiai rendszerekkel próbálják előrejelezni. Az amerikai Doppler radarok segítségével képesek korai riasztásokat kiadni, de sokszor csak percek állnak rendelkezésre az embereknek, hogy meneküljenek. Ezért a tornádók túlélése a gyors reakción, a megfelelő menedékhelyen múlik mindig. Amerikában sok házhoz tartozik föld alatti bunker vagy speciális tornádószoba, melynek betonfalai ellenállnak egy 4-es vagy 5-ös erejű tornádó erejének is. A tornádó kialakulása a klímaváltozás hatására egyre kiszámíthatatlanabb. Vannak évek, amikor rekordmennyiségű tornádót észlelnek, és olyanok is, amikor kevesebb fordul elő, de a legerősebbek gyakorisága nőhet a melegebb légkör miatt. Érdekesség, hogy nem csak a Földön léteznek hasonló jelenségek, a Jupiteren és a Szaturnuszon is figyeltek már meg hatalmas, több ezer kilométer átmérőjű örvényeket. A tornádók félelmetes látványa nyilván sok filmrendezőt is megihletett. Az egyik legismertebb tornádós film az 1996-ban bemutatott Twister, amit én még moziban láttam, meg VHS kazettán is megvolt. Ebben a filmben ugye Helen Hunt és Bill Paxton alakítják a viharvadászokat, akik speciális mérőeszközöket próbálnak bejuttatni a tornádó közepébe, hogy pontosabb előrejelzéseket készítsenek. A Twister lenyűgöző speciális effektusai akkoriban úttörőnek számítottak, sokak érdeklődését felkeltették a meteorológia és a szélsőséges időjárási jelenségek irán, és hát nagyon sokan álltak vihar vagy tornádó vadásznak. Azóta számos tornádós dokumentumfilm, sorozat és katasztrófafilm is készült, melyek egyszerre rémisztőek és lenyűgözőek, és a Twister is megkapta már a második részt az elmúlt időszakban, nem is olyan régen. És bár mi jobban szeretjük nyilván a tornádót csak mozivásznon látni, a természet ezen ereje szerintem mindig emlékeztet minket arra, és ehhez nem is kell egy tornádó, elég egy hatalmas vihar, hogy mennyire törékenyek vagyunk a Földön uralkodó hatalmas energiákhoz képest.

0: Sok helyen jártunk, sok országban próbáltunk megismerkedni a grillezési technikákkal, de ha Törökország, akkor kebab, és természetesen ezt itthon is elkészíthetjük, hogy hogyan, miképpen ebben segít nekünk most Friedrich Antal séf. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, jöhetnek a praktikák?
1: A Törökország, ne vicceljünk. Hát Magyarország innen tanult meg grillezni a törököktől. Volt 150 év oktatási programjuk, amikor átadták.
0: Csak azért voltak itt, igen, hogy megtanítsák, minket grillezni.
1: Erre álltak, unatkoztak, letáboroztak, ez van, abszolút mértékben. Úgyhogy ők megettek minden csirkét, marhát, nekünk hagyták a sertést, úgyhogy mi a sertést fogjuk kebabozni, ők meg bármi mást is. De hogyha Törökországba járunk, akkor ez alap, tehát utcán mindenhol ezt árulják. Török éttermek különben nagyon jók, abszolút mértékben szeretnek és tudnak főzni. Ez a kebab pedig tökéletesen jól működik. Van ez alap Adana kebabnak nevezett ételük. Ez egy, nálunk a marha pörkölt alap. Tehát ez az ő alapjuk. Ez egy, nem finomkodik ez a grill, ez egy karakteres, temperamentumos, törökös, abszolút mértékben. Úgyhogy ezt merem mondani, hogy én ettem már többször ilyet, és nagyon finom, az 100%, de hozzá kell tenni, hogy ez egy darált húsos grillezett dolog. Tehát a darált hús van, eredetileg bárányhús van, befűszerezve őrösfagymával, fokhagymával, különböző fűszerekkel, és rá van egy laposított, kardszerű nyársra húzva, és minthogyha az ujjaiddal megnyomokatnád, és ilyen kis hullámok lesznek maga a darált húsos pépbe, így van meggrillezve. Uh-huh. Nem tudom, megvan-e, vagy előtted van-e, hogy én mondom.
0: És amikor ez
1: szépen megsül, különböző méretekben lehet utána, amikor megsül, akkor lehúzzák erről a nyársra, és akkor 2-3 akárhány darabba bevágják, hogy bele tudják rakni a pitába, és különböző salátákkal, mártásokkal már kész is van.
0: Igen.
1: Nagyon jó. Hogy ezt te bárányjal, csirkével, sertéssel, vagy bármi más hússal készített, szinte mindegy. A lényeg az, hogy itt egy gyorsan összekevert, nem túl sokáig pihentetett, tehát effektív összekevered ezt a húst, egy kicsit még a salátát vágsz, és akkor egy fél órát, órát állt ez a fűszeres hús, darált hús. Nem fasírt, mert az hülyén hangzik ebből
0: a szempontból. Nem, ez egy pépes hús, ezért nem
1: ez
0: is tudom.
1: Ez a kebab. És akkor erre a laposított nyársra fölrakja, megsüti, ha lehet, akkor ezt parázson sütik, ha lehet, egy pici lángja lehet, hogy van, ahogy lecsöpög a zsír belőle, de csak ennyi. És nagyon finom, tök jó, egyszerű, nincs túl bonyolítva, úgyhogy ez
0: nekünk való. Ez nekünk való. Így akkor van. És akkor az Anti Séf az Amatőr Facebook oldalon ott lesz, hogy ezt hogy csináljuk. Így Anti, van. Köszönöm szépen, és hát legközelebb irány Japán, ez neked úgyis nagyon megy. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Na, egy nagyon különleges helyet keresünk most fel, irány Casablanca, a mai kilométerkörben, tehát egy olyan városba megyünk, amelynek neve hallatán azonnal felcsendül a legendás filmzene, megjelenik a fekete-fehér filmek világa, a szenvedés, a szerelem, a könnyek, a szenvedély. Eszünkbe jut Ingrid Bergman és Humphrey Bogart örökérvényű szerelmi története, ugye a Casablanca, és én most el is határoztam, hogy ezt a filmet újra fogom nézni. Marokkó legnagyobb város egyébként Casablanca, és nem csak a romantikus filmek rajongóinak bakancslistás helyszíne, hanem Marokkó gazdasági középpontja is. Közel 4 millióan lakják. Nevét a portugálok adták a 15. században, és az a jelentése, hogy fehér ház. Ha ellátogatunk Casablancába, elsőként a mecset fog minket rabul ejteni, amely Afrika legnagyobb mecsete, a minaretje 210 méter magas. Ezzel a világ egyik legmagasabb vallási építménye. Érdekesség, hogy a mecset egy részét az Atlanti-óceán fölé építették, padlózata üvegből készült, így a hívek imádkozás közben láthatják az alattuk hullámzó tengert. Casablanca hangulata egyszerre modern és tradicionális. A francia gyarmati időkből származó Art Deco épületek, tágas sugárutak és a régi arab medina szűk utcácskái együtt alkotják a varázslatos arculatát. És hogy miért olyan híres ez a város? No, mert 1942-ben bemutatták a Casablanca című filmet, amely örökre beírta a város nevét a filmtörténetbe. A film érdekessége, hogy bár Casablancában játszódik, valójában Hollywoodban forgatták, díszletek között. Magyar vonatkozása pedig különösen izgalmas. A film rendezője ugyanis Kertész Mihály, így született ezzel a névvel Budapesten, később vált a klasszikus hollywoodi filmgyártás egyik legismertebb rendezőjévé Curtis néven, és hát legendás mondatokat adott a világnak, például azt, hogy jázdújra szem, bár ez a pontos formában sosem hangzik a filmben, de mégis így él a köztudatban. Casablanca ma is a filmes nosztalgia, a pezsgő éjszakai élet, a luxus szállodák, valamint a marokkói kultúra és gasztronómia különleges egyvelege. Ha valaki ott jár, akkor érdemes ellátogatnia abba az étterembe is, amelynek az a neve a Rick's Café. Ez a film hangulatát idézi meg, így alakították ki, ott a zongora, régi fényképek, elegáns marokkói berendezés, és bár Humphrey Bogart sosem járt Casablancában, a város mégis örökké összeforrt a nevével. A rendező azt mondta, a filmeknek nem az a feladatuk, hogy megmondják az igazságot, hanem hogy elmondják a történetet. A Casablanca pedig elmeséli nekünk a saját történetét. Egyszerre romantikus, egzotikus és valóságos.

Én szedegetem már a cukkinit, a paradicsomot, a paprikát, a szedret és a málnát a kiskertből, de hát természetesen, hogyha pár napig nem vagyunk ott az emberrel, akkor meg kell, hogy kérjek valakit, hogy locsoljon. De vajon hogy marad életben a veteményesünk a nyaralás alatt? A nyári szabadság sokak számára ugye pihenést jelent, de a kertbarátoknak azért komolyan aggodalmuk is van, hogy kilódtak hónapokon át egy csomót, ha elmennek nyaralni, mi lesz a veteményessel? A hőség, a kiszáradó talaj néhány nap alatt nagyon komoly károkat okozhat a veteményesben, de van néhány egyszerű, mégis hatékony praktika, hogy megőrizhetjük a kert egészségét. Júliusban, augusztusban a konyhakert különösen nagy odafigyelést igényel. A paradicsom, a paprika, az uborka, a cukkini ilyenkor fejlődik a legintenzívebben, miközben a magas hőmérséklet miatt a talaj gyorsan kiszárad. Egy hét távol lét megfelelő előkészületek nélkül akár a teljes szezon termését is veszélybe sodorhatja. Jó hír azonban, hogy nem feltétlenül kell megkérnünk a szomszédot. Ha rendszeresen utazunk, érdemes elgondolkodni az automata öntöző rendszer kiépítésén. A csepegtetős öntözés ma már ugye nem csak a profi kertészetben elérhető, de otthoni használatra is számos kedvező áru megoldás létezik, mi magunk is összebütykölhetjük ezeket. A természetes kertészkedés kedvelői egyre gyakrabban használnak öntöző korsókat, más néven olyákat. Ezek porózus agyag edények, amelyeket a talajba lehet süllyeszteni, vízzel megtölteni. Az edény falán keresztül a nedvesség lassan, egyenletesen szivárog ki, pontosan annyi

vizet biztosítva a növényeknek, amennyire szükségük van. Ez a módszer nem csak víztakarékos, de egyébként rendkívül módon környezetbarát is. Ha nem szeretnénk külön eszközöket venni, egy egyszerű házi megoldás is segíthet. Töltsünk meg egy másfél vagy két literes műanyag palackot vízzel, szúrjunk néhány apró lyukat a kupakjába, majd fordítsuk fejjel lefelé a növény mellé a földbe. A víz így fokozatosan kiszivárog, így több napon keresztül biztosítja a szükséges nedvességet. Ez a módszer különösen jól működik a paradicsom, a paprika és a padlizsán esetén. Ha csak egyetlen dolgot tehetünk indulás előtt, az legyen a talajtakarás. A mulcs, legyen a szalma, fűnyesedék, fakére, komposzt jelentősen csökkenti a párolgást, hűvösebben tartja a talajt, megakadályozza a gyomokat, hogy elszívják a nedvességet a haszon növények elől. Egy 5-8 cm vastag mulcsréteg napokkal is meghosszabbíthatja a talaj nedvesség tartalmát, ami különösen fontos a nyári kánikulában. A természetben ritkán nő egyetlen növény önmagában. A vegyes ültetés tehát nem csak látványos, de hasznos is. A magasabb növények árnyékot adnak az alacsonyabbnak, míg egyes fajok javítják egymás fejlődését. A hüvelyesek például nitrogénnel gazdagítják a talajt, amelyből a körülöttük növő zöldségek is profitálnak. A tökfélék nagy levelei, például a cukkinié, árnyékolják a földet, ezáltal lassítják a kiszáradást, míg a bazsalikon vagy a körömvirág természetes módon távol tarthat bizonyos kártevőket. Indulás előtt az utolsó napokban érdemes egy kis időt szánni a veteményesre, gyomláljuk ki az ágyást, távolítsuk el az elszáradt leveleket, szüreteljük le az érett termést, lazítsuk fel a talajt, adjunk komposztot vagy szerves tápanyagot a növényeknek. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy indulás előtt jól meglocsolják a kertet, de valójában ilyenkor ugye mély öntözésre van szükség. A talajnak legalább 20-30 cm mélységig át kell nedvesednie, ha a gyökerek elegendő vizet kapnak, akkor nincs baj. A legjobb ezt kora reggel vagy késő este elvégezni, amikor kisebb a párolgás. A nyaralás utáni első nap legalább olyan fontos, mint az indulás előtti felkészülés. Először, amikor hazamentünk, járjuk végig a veteményes, mérjük fel a növények állapotát, távolítsuk el az elszáradt részeket, húzzuk ki a frissen kinőtt gyomot, ellenőrizzük, nem jelentek-e meg kártevők, nincs-e betegség. Ezután jöhet a komposzt vagy más szerves tápanyag pótlása, mely segít a növények regenerálódásában. Az öntözést fokozatosan állítsuk vissza, bár csábító lehet egyszerre nagy mennyiségű vizet kijuttatni, a túl gyors víz utánpótlás sokkolhatja a kiszáradt gyökereket, tehát inkább több kisebb adagban öntözzünk az első 2-3 nap során. A veteményes gondozása nem jelenti azt tehát, hogy le kell mondanunk a nyári kikapcsolódásról, csak előtte és utána figyeljünk oda.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A fenntartható turizmus volt fókuszban. Veszélyben lehetnek a kőrizsfáink. Új rádiófrekvenciás készülékkel bővült a fájdalomambulancia. Kis Dániel vagyok. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt. Számolt be róla a nyíregyháza.hu. Megjelent hazánkban a kőrizsrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrizspusztítást is okozhat. A részletekről Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője beszélt rádiónak.
4: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébik honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a kőrizsfáinkat a teljes pusztulástól.
3: Új korszerű rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Jós András Tag Kórház fájdalomambulanciája. A modern berendezés új lehetőségeket nyit a krónikus fájdalom kezelésében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az eszköz minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, amelyek célzottan befolyásolhatják a fájdalmat továbbító idegek működését. A fájdalomambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését az anesteziológia és intenzív terápiás osztály keretein belül. A szakemberek az elmúlt hónapokban hetente csak nem 20 beteget vizsgáltak meg. A rendelésen leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszokkal találkoznak, de jelentős számban látnak el daganatos betegeket, műtétet követően tartós fájdalommal küzdőket, valamint krónikus fejfájás és arcfájdalom miatt segítséget kérő betegeket is. A most érkezett rádiófrekvenciás készülék tovább bővíti az ambulancia terápiás lehetőségeit. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk, majd 2 órakor jönnek. Újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki még most ebédel. Én Szendi Hajni vagyok, és hamarosan elmondom, melyik az az olasz hely, olasz város, ahol azt mondták, na elegük van a félmeztelen turistákból. Ha valaki ledobja a textilt, fizethet.

Amikor a nagy a hőség, akkor természetesen az ember azt mondja, hogy minden ruhától jó lenne megszabadulni. Hát nagyon sok pasi ilyenkor ugye kisgatyára vetközve félmeztelenül jön, megy, de hát nyilván nem köztereken. Minden esetre most súlyos bírság vár arra, aki félmeztelenül lófrál egy olasz faluban. Elege lett a tömegturizmusból és a póló nélkül flangáló turistákból az észak-olaszországi Varenna lakóinak. A Komói tó partján fekvő település mostantól akár 200 eurós, azaz mintegy 80 ezer forintos bírsággal is büntetheti azokat, akik félmeztelenül vagy fürdőruhában járják az utcákat. A festői halászfalu az elmúlt években egyre népszerűbb úti cél vált, és hát a helyiek szerint a látogatók növekvő száma egyre nagyobb terhet ró az alig 650 állandó lakosra. Az önkormányzat ezért most új szabályokat vezet be. Ennek célja, hogy megőrizzék a település hangulatát és élhetőbbé tegyék azt a mindennapokban. Az új rendelet értelmében a fürdőruha és a félmeztelen öltözet kizárólag a tóparti strandokon és a hajókirándulásokon elfogadott. Aki így jelenik meg a település központjában, üzletekben, éttermekben vagy a templomok környékén, 50 és 200 euró közötti pénzbírságra számíthat. A szigorítás azonban nem csak az öltözködést érinti. Az önkormányzat korlátozta a szervezett turista csoportok méretét is. Egyszerre legfeljebb 25 fős csoport közlekedhet a település szűk macskaköves utcáin, hogy ne bénítsák meg a gyalogos forgalmat, és megtiltották a hangos beszélők használatát is az idegenvezetők számára. A polgármester szerint a település ezután is örömmel fogadja a világ minden tájáról érkező látogatókat, ám ez nem mehet a helyiek rovására. Varenna csodálatos település. Büszkék vagyunk arra, hogy évente turisták százezreit láthatjuk vendégül. Ugyanakkor az itt élők életminőségét nem lehet feláldozni a tömegturizmus oltárán, fogalmazott a település első embere. A helyiek többség egyébként támogatja nyilván az új szabályokat. Egy bojtulajdonos azt mondta, hogy a strandon mindenki úgy öltözik, ahogy szeretne, de amikor valaki üzletbe, étterembe, templomban megy, illő módon öltözzen fel. Egy másik kereskedő pedig azt mondta, hogy már bőven ideje volt meghozni az intézkedést, most már csak az a fontos, hogy valóban be is tartsák azt. Varenna nincs egyedül a szigorításokkal. Olaszország több népszerű turisztikai célpontja az elmúlt években hasonló intézkedésekkel próbálta kezelni a tömegturizmus negatív hatásait. A dél-olaszországi Sorrentóban már 2022-ben pénzbüntetéssel kezdték sújtani azokat, akik fürdőruhában vagy félmeztelenül sétáltak a városban. Az akkori polgármester ezt széles körben elterjedt illetlen viselkedésnek nevezte, amely rontja a város megítélését. Júniusban több francia tengerparti város is hasonló szabályokat vezetett be. A helyi vezetők akkor arról beszéltek, elsősorban a nyári hőségben a félmeztelenül a városközpontban sétáló turisták viselkedése vált egyre zavaróbbá, ott is büntetnek 150 euróra. Az intézkedések egy olyan jelenségre reagálnak egyébként, amelyről nyáron rendre fellángol a vita, miközben sok helyen természetesnek számít, hogy a férfiak póló nélkül sétálnak a városban, a női öltözködést jóval szigorúbb társadalmi elvárások övezik. Nos, a lényeg? Szerintem egy atléta, egy póló azért a pasikon is elfér.

0: step. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
1: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereik közül. Ez a 103.9 Best FM.

0: kalóriadó, ezzel megyünk tovább a vonat túl végén dr. Takács Hajnak, a dietetikus. Szia, Hajni!
1: Szia! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Na hát, hogyha az ember valamit szeretne változtatni az életében, például le akar fogyni, abba hagyna a dohányzást, vagy alkohol, vagy elkezd mondjuk mozogni, akkor szerintem mi a kifogások bajnokai vagyunk, magyarok, meg úgy általában az emberek, hogy na miért nem fogom tudni ezt megcsinálni, ugye? Tehát, hogy ezért hajlamosak vagyunk erre. Most nyilván a te szakterületed ugye itt az étkezéssel kapcsolatos, tehát a fogyásra fókuszáljunk egy picit. Sokszor látunk olyat strandokon, utcán, hogy jön egy család, papa, mama, gyerekek, mindenki túlsúlyos. Ilyenkor azt gondolhatnánk, hogy nyilván genetika áll a háttérben, és azért ilyen az egész család. Szakember szemmel ez tényleg így van?
1: 35%-ban valóban lehet a bűnös a genetika, viszont hogyha valakinek olyan is a genetikája, hogy apukája, anyukája, nagypapája, nagymamája túlsúlyos volt, attól, mert ő ilyen géneket hordoz magában, és odafigyel az életmódjára, nem lesz törvényszerűen ő is túlsúlyos, hiszen hogyha odafigyelünk az életmódunkra, azzal nagyszerűen meg tudjuk előzni a plusz kilókat és a krónikus betegségek kialakulását.
0: Tehát magyarul van egy hajlamosító tényezünk arra, hogy túlsúlyossá váljunk, de ennek nem kell így lenni, mert hogy 65%-ban erről mi tehetünk, hogy azok leszünk-e vagy sem.
1: Igen, tehát ez például egy olyan tényező, amit nem tudjuk elfókuszálni, hogy mi az, amit viszont befolyásolni tudunk. Ez a szemlélet az, amire mindenkinek fókuszálnia kellene. A kifogásgyárosok ennek az ellenkezőjét szokták csinálni, inkább belekapaszkodnak abba, hogy mi miatt nem jön össze, és akkor sajnos a komfortzónából való kilépés az erőfeszítéssel jár, utána történnek csak a csodák.
0: Egyébként, hogyha látunk egy ilyen családot, én ilyen szemét vagyok, hogy szoktam így figyelni az embereket, de nyilván ez egyébként a szakmámból adódik, hogy tehát nekem szerintem kötelességem is figyelni az embereket, hogy így a társadalom merre megy. És voltam a napokban egy gyors étterembe, és akkor bejött egy ilyen család. Tehát a gyerekek ilyen 11-12 évesek lehettek, olyan szinten voltak túlsúlyosak, hogy alig tudtak leülni a székre, és direkt megnéztem, hogy mi az, amit kikérnek. Most nyilván egy gyors étteremben azért nem túl egészséges dolgokat szoktunk, de hát én nekem az állam a földre leesett. Tehát a hamburgerekből én nem tudom mekkora mennyiségek. Ott egy saláta hajni nem szerepel. Tehát akkor elmondható, ha így közelítjük meg, hogy valószínűleg azért ilyenek mind a négyen, mert mind a négyen ugyanazt a rossz táplálkozási mintát követik.
1: Ezt abszolút elmondhatjuk. Én a doktori munkámat a gyermekkori elhízás megelőzéséből írtam, és hogyha egy mondattal kellene összefoglalnom az egész kutatásnak az eredményét, akkor az, hogy minél korábbi életkortól oda kell figyelni az egészséges táplálkozási szokások kialakítására. De egy kisgyerek ezt látja otthon, milyen motivációja lenne arra, hogy máshogy csinálja. Nem is tudná, hogy hogyan kell máshogy csinálni, mert maximum az iskolában kaphat ezzel kapcsolatos információt, de még ott sem olyan nagy az ezzel kapcsolatos edukációs óráknak a száma, hogy ez eléggé hangsúlyos legyen, tehát mi lesz a döntő, mi van otthon.
0: Nagyon-nagyon érdekes ez, amit most feszegetsz. Annak idején, amikor én gyerek voltam, az volt az arány, hogy mondjuk egy osztályban volt 2 darab túlsúlyos. De akkor már ők soknak számítottak. Most én nem tudom, fele-fele. Tehát mint hogyha a társadalom most már ezt ugye el is fogadná, tehát már nem rekesztik ki, nem szólnak be ezeknek a túlsúlyos gyerekeknek, mint mondjuk annak idején. Nem szép, ha beszólnak, most nem ezt mondom, csak hogy már mint hogyha ez egy ilyen elfogadottabb lenne, tehát hogy már ez a fajta motiváció is talán oda van, nem? Hogy azért fogyok le, mert cikiznek a suliba.
1: Nem, sajnos ez a úgynevezett bullying, ez még mindig fennáll. Lehet, hogy ezt a te környezetedben már annyira nem tapasztaltad, de még ez mindig egy komoly probléma. Lehet, hogy mondjuk annak a tényét jobban elfogadják az emberek, hogy nem lepődnek meg már annyira rajta, mert évek óta azt mondhatjuk, hogy minden 5. gyermek súlyproblémával küzd.
0: Én azt tapasztalom, hogy lehet, hogy ez így van, ez a kirekesztettség, amit mondasz, hogy mindig megvan, de hogy a másik oldalról meg már megjelent az, hogy a tinédzserek nagyon önazonosak és bevállalják, ahogy kinéznek, elég megnézni egy buli öltözéket, vagy pedig kimenni a strandra.
1: Igen, ez az fogadjuk el önmagunkat, ez is egy nagyon divatos fogalom, vagy trend lett, de sajnos én ezzel kapcsolatban azt tapasztalom, hogy nagyon divatos erről kommunikálni, de úgy látom, hogy nagyon sokszor az is hazudik, aki erről kommunikál, és egy belül nem érzi jól magát. Hiába mutatja azt, hogy fogadjuk el magunkat, még ő sem fogadta el saját magát.
0: Azt mondtad, hogy ez volt a gyerekkori elhízás, ugye a témád a záróvizsgánál. Nagyon nehéz ez a téma szerintem, amit választottál, nyilván nem véletlenül, mert hogy mondjuk van egy család, ahol papa, mama jól meg van hízva, a gyerekek is. A gyerek felismeri, hogy ő ezen szeretne változtatni, mondjuk egy 12-13 éves gyerek. Mit tud csinálni ez a gyerek, hiszen van egy családi minta, nyilván ugyanazt eszik, ugyanúgy vásárolnak be, tehát hogy a gyereknek kellene változtatni a szülőket, vagy hogy kell ezt jól csinálni?
1: Ez a helyzet sajnos azért nem változik évek óta, mert ez egy sok tényezős folyamat. Tehát szerepe van a reklámoknak, szerepe van a társadalomnak, szerepe van a mikroközösségnek, tehát az adott iskola, ahova jár a gyerek, ott milyen a büfé, milyen közel vannak olyan boltok, mondjuk, hogyha megy a gyerek haza, amiket útba ejthet, és meg tudja vásárolni az egészségtelen ételeket. Milyen a gyereknek a baráti társasága. Tehát annyira sok tényezős, hogy emiatt nagyon nehéz változtatni rajta, mert minden egyes területbe bele kellene szólni, minden egyes területre oda kellene helyezni egy embert, aki ezt koordinálja. Úgyhogy nehéz.
0: Nagyon.
1: Minél több támogatást kell megadni annak a gyermeknek.
0: És akkor zárszó, az, hogy valaki túlsúlyos-e vagy sem, én úgy gondolom, lehet, hogy neked nem ez a véleményed, hogy ez valahol pénzfüggő is. Régen ugye a bőséget mutatta, ha valaki túlsúlyos volt, mert volt mit ennie. Az utóbbi időben ez megváltozott, akinek anyagilag jobb a helyzete, a sporttól zsírleszívásra megy, szolárium, mozzék, mit tudom én, személyedzője van, táplálékkiegészítőt eszik. Ha elmegyünk egy kis faluba, egy kis boltba, beállunk a sorba és megnézzük, hogy mit pakolnak be az emberek a kosárba, akkor letesszük a hajunkat, te meg aztán pláne, mint dietetikus, mert hogy az olcsó, az egészségtelen általában, és ezek vannak benne a kosárban. Szóval ez meg egy olyan téma szerintem, amit nem nagyon lehet változtatni, vagy nem tudunk.
1: Én azért gondolom az ellenkezőjét, mert lehet, hogy az olcsóbb az egészségtelen, de hogy általában akik így étkeznek, eztek napi kétszer.
0: Ja.
1: És az már már eleve egy probléma. Tehát lehet, hogyha a drágábból vásárolna, valóban a zöldséggyümölcs az nem mindig nagyon kedvező áru, de odafigyelne a többszöri, de kisebb mennyiségű étkezésekre, akkor nem kellene napi kétszer jól bekajálni, és szerintem anyagilag jól ki lehet hozni, legalábbis az elmúlt 15 évenben tanácsadások során mindig ezt tapasztaltam, hogy rájönnek, hogy ja, hát nem is annyira költséges, de lehet jól cserélni az alapanyagokat a konyhában vagy a kamrában, és ami pedig pláne nem kerül pénzbe, az a fizikai aktivitás. Tehát, hogyha csak kimegyünk a levegőre, és elkezdünk egyre tempósabban gyalogolni, az már segíteni fog a problémánkon.
0: Akkor te is a tanácsadásaidnál ezzel a problémával találkoztál, hogy azt mondják, hogy azért nem váltok életmódot, mert az drágább.
1: Jaj, hát ez egy nagyon tipikus kifogás, ja, igen. Aha.
0: Na, hát akkor a genetika, ezzel kezdtünk, és a Nincs pénzem című történettel fejeztük be. Mind a kettőt megcáfoltuk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.

Minden évben jönnek ugye ki különféle rangsorok, tematikus összeállítások, és hát vannak olyanok, amelyek folyamatosan ugye vissza-vissza térnek. Például ugye azt is mindig lehozzák, hogy melyik a világ legélhetőbb városa. Hát kérem szépen, itt van a legújabb lista. Kijött az Economist Intelligence Unit legfrissebb globális élhetőségi rangsora, amely alaposan felforgatta az eddig megszokott erőviszonyokat. Idén rendkívül szoros verseny alakult ki az élen, ráadásul hozzánk kifejezetten közel európai nagyvárosok hódították meg a toplista legfelső fokait. Minden évben elkészíti a cég a világ legátfogóbb és legelismertebb városi rangsorát, amely tűpontos képet ad arról, hol a legjobb és a legkényelmesebb élni. A szakértők összesen 173 világvárost vizsgálnak meg 30 különböző kvalitatív és kvantitatív mutató alapján, hogy objektív pontszámot kapjanak az adott helyszínek mindennapi életminőségéről. A felmérés során az elemzők 5 alapvető pillért vesznek gorcső alá. Stabilitás, egészségügyi ellátás, oktatás, infrastruktúra, kultúra, környezet. Mindegyik kategória súlyozottan számít bele a végső 100 pontos skálán mozgó indexbe. A stabilitás mérésekor például a bűnözési rátákat, a terrorfenyegetettséget, a társadalmi zavargások kockázatát elemzik, míg az infrastruktúránál a tömegközlekedés, lakhatás, a közművek, a telekommunikáció minőségét pontozzák. Az egészségügy és az oktatás esetében a magán és állami szolgáltatások elérhetőségét és színvonalát nézik, míg a kulturális pillér a klímát, a fogyasztói javak kínálatát és a pezsgő kulturális élete

Már is jönnek a hírek itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, egyébként nem csak mára, hanem erre a hétre is, de remélem hétfőn is összefutunk majd. De természetesen hozok egy kis útravalót, programot, folytatódik a helytörténeti esték, ma délután hívják, várják az érdeklődőket a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárba. Az előadó ma Ricu Zoltán történész lesz majd, aki a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megye közismert és kevésbé ismert látnivalóit, különleges, egyedülálló szellem és tárgyi értékeit mutatja majd be. Különlegesnek ígérkezik ez a program. Változik a lapozgató könyvklub időpontja, mert hogy július 21-én várják az érdeklődőket, a téma viszont változatlanul Jane Austen marad majd. Július 16-án a sóstói táncestéket is megszervezik a sóstói piacon. Hívják, várják az érdeklődőket a Szabolcs Néptánc Együttes, a Szilaj Banda, a Tulipános Kincses Láda Alapítvány és a Szépkorúak Örömtánca is. Ott lesz majd Riával. De hát nem csak nézhetjük a táncokat, hanem ki is próbálhatjuk majd, mert hogy lesz táncház. A gyerekeknek pedig játszani jó szőnyeg, kézműves foglalkozás, hajfonás. Szóval ez egy igazán kellemes, szép, de egyben hagyományőrző program is lesz. További programok, események a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Most jön Dékán Pisti, én pedig hétfőn, július 13-án, hétfőn, tehát délelőtt 10 órakor. Szendi Hajnit hallotta, szép délutánt, jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elektromos hulladékszállítókat teszteltek. Rangos sporteseménynek ad otthont Nyíregyháza. Könyv mutatja be a megye sakkértékeit. Kis Dániel vagyok. Elektromos hulladékszállító járművek járták az utakat Nyíregyházán. Egy mintaprojekt keretében 3 járművet szereztek be, ezeket az IAK üzemeltette. A járművek elsősorban a sűrűn lakott területeken teljesítették a napi munkavégzést, eltérő napszakokban és időjárási körülmények között. Tesztelték őket a vegyes gyűjtés, elkülönített gyűjtés és lomtalanítás során is. A járművek munkáját folyamatos monitoring kísérte. A projekt záró rendezvényén elhangzott, az egyik cél az volt, hogy a hulladékgyűjtés keretében is tapasztalatot szerezzenek az e-járművek működéséről és a jelenlegi járműpark jövőbeni kiváltására, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán. Városunk ad otthont a 103. Paprásztó Elit Országos Ökölvívó Bajnokságnak. Magyarország legjobb bunyósai lépnek ringbe a Continental Arénában. A részletekről kérdeztük Kovács Kókó Istvánt, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét.
2: A magyar ökölvívásban jelenleg magas szinten versenyző, válogatott versenyzőink mindegyike elindul. Egyetlen egy hiányzónk van, Veres Roland, de rajta kívül mindenki, akit az Európa Bajnokságra számba vettünk, Akelov Filiptől kezdve Hámori utcán keresztül Szelecki Lillán át, mindenki itt lesz. Szerencsére mindenkinek a súlycsoportjában megvan a megfelelő ellenfél, tehát nem nagyon lehet kijelenteni senkiről már itt a verseny előtt, hogy megvan a magyar bajnok. Emiatt is nagyon fontos nekünk a közelgő Európa Bajnokságra, hogy egy világos képet kapjunk arról, hogy hol állnak a versenyzőink, másrészt pedig Papp László emlékévet írunk. Az idei esztendőben volt már egy nagy rendezvényünk a születésnapján, egy Papp László gálát tartottunk, és évvégén novemberben lesz majd még egy papkupa, amely egy nagy nemzetközi interkontinentális bajnoki mérkőzésekkel tarkított gála lesz, ahol az Európa bajnokok és az Amerika bajnokok csapnak majd össze. Ez zárja és keretezi a Papp László emlékévet, amelynek az egyik kiemelt esemény ez a Papp László magyar bajnokság.
1: Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Bereg sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsák János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja nyiregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Bereg sakk életét. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Végre péntek délután újra nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Az előttünk álló 4 órában pedig jönnek a legnagyobb dalok, jönnek a legfrissebb infók. Már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthat. Egészség eszenciánk, a pizza mafiás játék is. Most pedig szállt

Itt volt a Black Machine dala, a legnagyobb dala, a How G után, már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Nagyon változékony a pénteki időjárásunk, egészen 24 fokig húztunk fel a hőmérő higanyszálát tekintve. Ez a mai csúcsértékünk, és felhők vannak felettünk, esőre is készülnünk kell, inkább a kora esti óráktól. Lesz ennek valószínűsége 30% egyébként a leginkább. Valószínű órákban este 8-kor, amikor hát néhány milliméternyi csapadék mindösszesen mely érkezhet, mely nagyon kevés lesz majd, hogy pótolja a csapadék hiányt, vagy legalábbis mérsékelje. De arra elég lesz ez a néhány milliméter, hogy jól megázzunk, számoljon erre, és hát hozom a dalokat a folytatásban is. Beyoncé-vel és Shakirával, Halott pénzzel, Olá Helénával és En Vogue dalával is találkozunk ebben a trióban.

Mojo Klub sikerét követően, mely egyébként a Chillin volt, újra itt van az info, ne dobd ki az iskola táskát. Szerintem a programról mindent is megbeszéltünk már, de feleleveníteni, illetve tájékozódni mindenképpen fontos. A program lényegében arról szól, hogy a megunt iskola szereket nem kidobjuk a kukába, hanem elajándékozzuk. Persze, hát nem közvetlenül, hanem mi odaadjuk az éjaknak, ők összegyűjtik. Az önkormányzat segít eljutatni a rászorulóknak, lényegében így ajándékoztuk el, így kap majd új értelmet a használt iskola táska, na meg a tornazsák. Játszanak itt a körzők, a vonalzók, a ceruzzák, a tollak, a radírgumi. A tolltartó tényleg minden, ami még jó állapotú, használt, és igazából ön már nem használná. Ne a szemét halmok tetejére kerüljön ez, hanem valakinek segítsen az iskola kezdésben, tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n vagy a Best FM oldalán. Kompakt Diszkó pedig énekeljen, ez a Te meg én, aztán jön majd Whitney Houston is énekelni.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ákos mutatta a tükröt, hogy lássuk benne magunkat, önmagunkat, kik vagyunk, vagy éppen kivé váltunk, így pörgött a dal itt a legnagyobbak között, a Backstreet Boys-zal, pedig irány a 90-es évek. A szülésre felkészítő tanfolyam pedig előttünk, melyre mindenképpen érdemes készülni, és mindenkinek ajánlom is, legalábbis, hogyha apukás szülést terveznek. Július 22-ére kell szabadságot kikérni, ugyanis ez 13 órától lesz méghozzá Kisvárdán, tehát nagy valószínűséggel ide utazni kell egy órától, pedig akárhogy is nézzük, csak az éjszakás műszak jöhet számításba. Itt pedig azért érdemes figyelni, érdemes tájékozódni, kérdéseket feltenni, mert itt mindenre választ kaphat. A cikket megtalálja a Best FM oldalán, egyébként ez egy ingyenes szaktanácsadás, oktatás, segítség, nyújtás, tájékozódni továbbra is, tehát érdemes. A Best oldalán, ahogy mondtam, itt a Backstreet Boys, a Get Down-nal, Booty Love-val, a lendületes klubsiker, a Boogie Tonight is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt három indul a Pizza Mafia játéka. A következő órában egészen 4 óráig bezárólag, akkor majd valaki megint megnyerheti a szuper pizza menüt. A játékszabályokat jól ismerjük már, majd azért a következő órában átbeszéljük. Most viszont egy dologra kell figyelni, hogy hol találja a kérdést. Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, a hírek után egyébként hozok mindent.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és friss ízlelőket alig egy óra alatt. 4-es huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
4: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
5: Csempekert.hu.
6: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
7: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
6: Akár hitelre,
7: 10% kezdőbefizetéssel,
6: karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
7: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: 5 csillagos minősítés a fürdőnek. Alkotó tábor a Skanzenben. 6. világversenyére készül Balatoni Tamás. Kis Dániel vagyok. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülőalkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Újabb rangos nemzetközi megmérettetés vár Balatoni Tamásra. A Nyíregyházi Sportcentrum tájékozódási futója idén is a magyar válogatott tagjaként képviseli hazánkat az egyetemi világversenyen. A megmérettetést július 28-a és augusztus 1-e között rendezik Portugáliában. A szervezet kiemeli, a programban 2 rövidtávú egyéni verseny, egy váltó, valamint egy erdélyi középtávú futam szerepel. A Sportcentrum kiválósága tavaly az egyetemi Európa-bajnokságon, az erdélyi versenyszámban a remek 9. helyen végzett. A portugáliai megmérettetés pedig pályafutása 6. világversenye lesz. Strand kézilabdatornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Kettő perccel járunk, 3 óra után elstartolt a Pizza Mafia játék a héten utoljára egészen 4 óráig. Ez a téma itt a Best FM-en, nyerje meg ma ön a Pizza Mafia ajándékát, a Super Pizza menüt. Kommenteljen érte, keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.

Justin Timberlake énekelt, ugye az ex-NSYNC, és ugye látnunk kell, hogy neki azért a filmes karrierje is igen jól alakult. A Cry Me a River pörgött tőle itt a legnagyobbak között, miután Oroszlán Szonya énekel, neki is ugye nagyon jól sikerült a filmes karrierje is, így passzoltak ők egymás után. Aztán majd Madonna, aki szintén filmben is látható, jön a Vogue című dallal, előtte pedig figyelünk a játékunkra. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán ma is megtalálja a kérdést, melyet érdemes keresni és válaszolni is. Egészen pontosan háztartási gépeinkről beszéljünk. Az ember általában a kedvelt cuccokat el szokta nevezni, példának okáért én mondanám azt, hogy az autómnak a rendszám az, hogy MYK, én így hívom, hogy Mike. De sokszor a bringánkat is becézzük, és tényleg még egy csomó mindent, én most kifejezetten a háztartási gépekről beszélek, adjunk nevet háztartási gépeinknek, így várom üzeneteit ebben az órában, tehát aztán nyerjen a szerencsésebb szuperpizza menüt, egészen pontosan kommentjeit tudom regisztrálni majd a játékba, hogy ez lenni szokott, aztán majd sorsolok a 4 órai hírek előtt. Jöjjenek a dalok akkor, nézzük Oroszlán Szonya, Tép szét sikerít, Madonnával, a Vogue-gal, a Well Hello-val pedig a pályaudvaron sétálgatunk.

A pályaudvar pörgött le, éppen ők voltak a Well Hello, és majd Saint-Tropez szigetére utazunk DJ Antoine-nal, legalábbis dudoljuk a dalt, közben pedig figyelünk a játékra, amelyet egy kattintással elér Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán ma is. Pörög a Pizza Mafia játéka, melynek kérdésére kell válaszolni, ott komment üzenetként egészen pontosan a háztartási gépeinknek kell nevet adni, legyen ez akármilyen is. Hát egy kis kreativitás kell itt a péntekben a kommenteléshez, illetve hát majd remélhetően a nyereményhez is. Itt van az első üzenet, a hűtőszekrény éjjeli büfé, a kávéfőző pedig életmentő. Csaba üzenetét olvashattam, tehát valami ilyesmit várok ebben az órában. Itt van Rita hozzászólása is, azt írja, porcica szippantó, ezen azért jót nevettem. Kreativitás van Zsanettnél is, tányér pörgető. Még hozzá mikrohullámos sütő, így írja, a konyha ügyeletes DJ-je. Zsave pedig az altatóban szokta nézni a heti sorozatokat, legalábbis így írja üzenetként. Nikolett ráérzett, ezt mondja, mosógép Rozi, robotporszívó Rozinka. Hát így várom üzeneteit, tehát ebben az órában. Közben pedig pörögnek a dalok egészen pontosan Welcome to Saint-Tropez címmel DJ Antoine sikerét. New Level and Pyre Wolf Katival nem elég, és majd George Michael Too Funky-át is hallgatjuk mindjárt. Welcome to Saint-Tropez.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

Too Funky, George Michael énekelt, hozta ezt a remek dalocskát itt a péntekbe a Melóhoz, miközben Desperado majd a lendületet csempészi alánk. Jön a Táncolj című dal, a folytatás ez. A játékunkat Facebook oldalunkon megtalálja, ne felejtje, itt kell hozzászólni a kérdéshez, ha szeretne részt venni a Pizza Mafia játékában, melyben ugye ma is nyereményként érkezik a Super Pizza menüben Augustóval és a Bolognese pizzákkal, melyek holnaptól vehetőek majd át a srácoktól. A játékszabályokat nagyon jól ismerjük már, a kérdésre térjünk ki, arra vagyok kíváncsi, hogy milyen nevet ad háztartási gépeinek, szokta-e becézni őket valami oknál fogva, így várom üzeneteit. Nálunk a mosógép Manci, a mikro a DJ, a porszívó Lajcsi, a robot porszívó Manyi. Jött az üzenet MSI-től, köszönjük szépen, a mosógépem Rozi, a délüzenete, mikrohullámos sütő, melegítő mágus, ívet hozzászólása, Marika névre keresztelt mosógép is van, méghozzá Gáboréknál, a pornyaló pedig Erzsébetéknél a robotporszívót jelenti. Veronika pedig így válaszolta, robotporszívó, macska, bicikli. Várom tehát hozzászólásait a folytatásban is, nagyjából fél időben járunk már, tehát van egy fél óránk, hogy együtt játszunk itt a Best FM-en a Pizza Mafia játékában. Közben pedig pörögnek a dalok Desperadoval, folytatjuk itt a Táncolj, Emily Sunday Next to Me. Szintén itt a legnagyobbak között, aztán majd a vonaton utazunk. Társaságunk az Animal Cannibals.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ülünk a vonaton és kész, énekelt az Animal, Cannibals, itt van Gágyó dala, So Many Times is a legnagyobbak között, ez a Best FM, utolsó 20 percünkben pedig a mai játékunkat illetően a Pizza Mafia játékában úgy vehet részt, ha keresi bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, el kell nevezni háztartási gépeinket, vagy igazából annak örülnék, ha már elnevezett háztartási gépeiről írna néhány gondolatot. Így várom válaszait, hozzászólásait, így tudom regisztrálni, így nyerhet pizzákat majd a hírek előtt. És nézzük hozzászólásainkat, hogy kedvet kapjon. Itt van a mosógépem, ügyi-fogyi, a hűtőm, meg jeges maci. Szeretem mindkettőt. Erzsébet üzenetét olvastam, és szerintem valamilyen szinten mindannyian elnevezzük gépeinket, melyek körülöttünk vannak, és meg segítik a mindennapjainkat. Ildikó a hűtőjéről csak annyit írt. Szerelmem. Várom tehát hozzászólásait a folytatásban, miközben pörögnek a legnagyobb dalok itt a Best FM-en, egészen pontosan Gágyóval. Irány a klubok világa, So Many Times, az Iron Mafia pedig Volt egy álmom, mint

gyors összefoglaló itt az utolsó 10 percben, méghozzá az Iron Mafia dalát követően, ez volt egy álmom, a háztartási gépeinkről beszélgetünk a mai nap, illetve hát várom hozzászólásait, becézéseit a gépe kapcsán, adjunk nevet ezeknek a berendezéseknek, így tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékában, mely nagyjából 10 percig pörög még itt a héten a Best FM-en, ugyanis hétköznaponként van lehetősége pizzákat nyerni az ő segítségükkel, illetve hát egy kicsit azért mi is segítünk. Méghozzá Facebook oldalunkkal jelenleg Best FM Nyíregyháza, keresse itt és szóljon hozzá ott, hogy regisztrálhassam, van még 10 perce.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez már a finish vonal, azonnal érkeznek a legfrissebb hírek Danitól, aztán pedig jönnek a közlekedési infók, hogy segítsem az úton levőket is. Így pedig lezárjuk a mai pizzás játékot mára, illetve egész hétre, hiszen legközelebb majd hétfőn lesz lehetőségünk a Pizza Mafiával játszani, illetve megnyerni a Super Pizza menüt, ugye a Gusztóval és a Bolognézzel, melyet már meg is nyert valaki. A játékunk a mai napra háztartási gépeinkre fókuszált, milyen nevet adunk nekik, hogyan hívjuk őket. Így vártam válaszait, így jöttek üzenetek, és tényleg volt itt minden a Roziktól a DJ-n át, és a Porcica szippantó is ide került a listánkba, illetve olvasható Facebook oldalunkon. A nyertes üzenet így hangzik. A mosómasa, a mosógép, míg a mikrobia, mikró. Anita, a szerencsés nyertesünk, gratulálok, jó étvágyat kívánok! Ma öné a Super Pizza menü. Köszönöm hozzászólásaikat, egész heti figyelmüket a játékunkat, illetően is hétfőn remélem újra sikerül majd együtt játszanunk, most pedig jöjjenek a közlekedési infók Dani hírei után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre.
4: 10% kezdőbefizetéssel.
3: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
5: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe. És kevesebb káromkodás a munkanapon. Na ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: A fenntartható turizmus volt fókuszban. Veszélyben lehetnek a kőrizsfáink. Új rádiófrekvenciás készülékkel bővült a fájdalomambulancia. Kis Dániel vagyok. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezetvédelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt. Számolt be róla a nyíregyháza.hu. Megjelent hazánkban a kör és rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kujris pusztítást is okozhat. A részletekről Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője beszélt rádiónak.
7: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébik honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a körisfáinkat a teljes pusztulástól.
6: Új korszerű rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Jós András Tag Kórház fájdalomambulanciája. A modern berendezés új lehetőségeket nyit a krónikus fájdalom kezelésében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az eszköz minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, amelyek célzottan befolyásolhatják a fájdalmat továbbító idegek működését. A fájdalomambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését az anesteziológia és intenzív terápiás osztály keretein belül. A szakemberek az elmúlt hónapokban hetente csak nem 20 beteget vizsgáltak meg. A rendelésen leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszokkal találkoznak, de jelentős számban látnak el daganatos betegeket, műtétet követően tartós fájdalommal küzdőket, valamint krónikus fejfájás és arcfájdalom miatt segítséget kérő betegeket is. A most érkezett rádiófrekvenciás készülék tovább bővíti az ambulancia terápiás lehetőségeit. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel 4 óra után a közlekedésben is számítok segítségére. Mit lát az utakon, ez érdekel, írja meg üzenetként 30 33 33 9, játszik az SMS és a Viber is, én pedig hozom a kötelezőket. Mindjárt körbenézünk útjainkon, illetve a munkálatok terén, addig itt van nekünk Ty Cruz.

Caramel dúdolta még egyszer után, majd Free Drivers on Will Neal és egy jó kis house élmény. Ezt poroljuk le a Grease 2000 azonnal, aztán majd Curtis-szel, meg Király Viktorral mehet a tánc. Na de előtte nézzük a közlekedési infókat. Hiba elhárítás a Nyírségvíz részéről Toldi utca 85 szám előtt. Itt forgalomkorlátozásra is számítani kell, illetve néhány parkolót is le kellett zárni a munkálatok miatt. Korányi Frigyes 54/A előtt felbontották a zöld területet, érinti ez a gyalogos forgalmat, óvatosan, ha erre jár, és az is elmondható, hogy a Vasvári Pál utcán még mindig számítanunk kell, és még egy jó ideig így lesz, szóval számítanunk kell a körforgalom építéssel kapcsolatos munkálatokra. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat, itt a délutánban jó kis dugó szokott alakulni, érdemes lenne kerülni, bár kerülő utat se nagyon tudok mondani, úgyhogy türelmet kérek, ha itt autózik, és várom minden is akár észrevételeit, üzeneteit, 30 333 103 9. Egészségünkért ma is teszünk. Posztbiotikumok működése. Miért szükségesek ezek? Így jön a téma a Szakács Tiborral, Dr. Móricz Gyulával fél ötkor.

0: Two Times a diszkóból Enlé hozta a dalt, milyen jó kis lendülete volt. Kell is ez már a péntekhez, a folytatásban pedig egészségünkért teszünk a csak 10 perc mindjárt. Posztbiotikumok működése, illetve hogy miért jó ez nekünk, ide jönnek majd info, kutatási eredmények, dr. Móri Gyula, Szakács Tibor beszélget, érkezik a csak 10 perc. Előtte megnézzük, hogy mi a helyzet az útjainkon, a 49-es szám út egy szakaszán továbbra is ideiglenes forgalomkorlátozás van, figyelmesen, ha erre jár, 41-esen is érdemes óvatosan haladni, közlekedni a 26-os és a 28-as kavicsok között, ugyanis aszfaltozás van, ugye félpályára terelik a forgalmat a munkálatok miatt. Aztán a 49-esen, a 25-es és a 28-as kavics között a 49-es autóúthoz kapcsolódó építési munkálatok is mozgó munkavégzés mellett zajlanak. Itt is sávelhúzás várja az ide érkezőket. Érdemes tehát mindenhol figyelni, de meg érdemes figyelni a sebességmutatót is, hiszen egyre inkább szaporodnak a trafiboxok, bármikor is lefényképezhetnek minket. Épp ezért fontos az info, melyet megoszt velem, 30 333 103 9, mindjárt összesítek, addig csak 10 perc.
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Tök jól alszom, és most nem azért mondom a hallgatóknak, mert közben azért az alvás is fejlődik az ember életében, mert ezeket mérjük mi dr. Móri Gyulával. Csak azért, mert minden visszajelzés nagyon fontos, amit tőlünk kaphatnak. A Csak 10 perc rovat indul, én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr, ma is köszöntelek.
3: Szervusz, a peptidek miatt alszol, jól valljuk be. És? Az oroszok benned is ott vannak.
2: Az oroszok bennem is ott vannak, de én most igen, örülök ennek a posztbiotikumoknak örülök most a legjobban. Ugyanis az emésztés szerintem egy nagyon fontos dolog, és ugye
3: hát a bélállapot,
2: az egészség a belekben kezdődik, ugye?
3: Na, és így jutottunk el ahhoz, amit én tegnap mondtam, hogy Hippokratész. Több mint 2000 év, így van, minden betegség a belekben kezdődik. Oké, de most nézzük már meg ezt a jó embert, jó? Ismerte-e azt, hogy mi az a baktérium?
2: Biztos, hogy nem.
3: Nem. Tudta, mi az a mikrobiom?
2: Hát az sem.
3: Fogalma se volt, vőleg nem mérte. Tehát semmit nem tudott, egyszerűen tapasztalatból megmondta, hogy ha ez itt valami rossz, akkor innentől kezdve ez kihat, és minden rossz lesz. Miért? Azért, mert a bél ugye az immunrendszernek a központja. A immunrendszer 70-80%-a itt található, nem csoda, mert itt van a legnagyobb veszély. Tibi, a bél az nem benne van a szervezeted. Mindig elmondom, de mindig el is kell mondani, mert sokan nem gondolják végig. Van benned egy cső. A száttól a végbélig az a cső, az a külvilág könyörgöm. Belül van benned egy cső, ami abban van, az még nincs benne a szervezetben. Hol dől el, hogy mi megy be? A bélfalaknál. Tehát a bélfal viszont kettős funkció, mert a bőröd hát alapvetően elválaszt. Minimális az összekötő funkciója, már legalábbis a belekhez képest. Tehát felszívódik onnan is néhány dolog, de rárakhatsz fél kiló húst, attól nem került be, de ha megeszed, akkor a bélrendszer feldolgozza, fel is szívja és bekerül. Tehát ez egy nagyon vékony réteg, ahol van két ellentmondásos funkció, elválasztani, védeni, de minden hasznosat beengedni. Tetszik érteni? Tehát nem véletlenül állott az immunrendszer, hogyha valami ott elromlik, akkor azért azt ott meg kell fogni. Na most, ha ez a bélszakasz sérül, akkor az idegen anyag bejut, és egy immunriadót vált ki. Nem véletlenül harsogjuk most már az új medicínát, miszerint az autoimmun folyamatok elsődlegesen kiváltó ok szerint a belegben keresendőek az okok, és nem pedig ezeket a bőrgyulladást, a bélgyulladást, meg az egyebeket kell elsődlegesen kezelni, hanem azt a bél problémát, ami ide eljuttatja az embert. Tehát nem az ízületeket, egy reumatoid artritisben, másodlagos. A kiváltó ok, a roncsolás, azt kell megszüntetni. Na, nézzük a bélben lévő baktériumok szerepét. Ugye van egy ősi szerződésünk, ezt is már elmondtam sokszor. Azért, mert mi adtunk helyet a bélrendszerünkben a baktériumoknak, cserébe ők meg ott éltek és hasznot hajtottak nekünk. Ez egy szimbiózis, így hívják. Kölcsönösen előnyös együttélés. Tehát gyártanak ezek a baktériumok egy csomó mindent, rövid szénláncú zsírsavakat is, meg mindenféle egyebeket. Tehát egy csomó mindent gyártanak nekünk. Mi meg adunk jó otthont nekik. Ez a szerződés, évmilliókig. Amíg mi ezt fel nem borítjuk rossz ételekkel, a pajtársainkat olyan helyzetbe hozzuk, hogy kinevelünk egy másik csapatot, amelyik meg tudja őket ölni. Hát ez nagyon nem jó, ugye? Megváltozik a csapat összeállítása, és akkor felborul a bél, felborulnak a baktériumok, rossz baktériumok lesznek, annak rossz alkatrészei, szétverik a beleket, bejutnak, és egy krónikus, alacsony szintű, állandó gyulladást fognak létrehozni, és egy túlpörgetett, folytonosan riadó, fújó immunrendszer. Jönnek az autoimmunkorképek, az elhízás, erőtlenség, fáradtság, energiahiány, kettes típusú cukorbetegség, de szív- és érrendszeri betegségek, szívinfarktus, stroke, tumora, ugye? Innen könyörgök. Tehát ez egy kritikusan fontos szakasz, hogy itt beszéljünk. És akkor még egy harmadik tényleg említés szinten van, a bélagy tengely, a 10-es agyidegen keresztül folyik egy oda-vissza kommunikáció, a beleide ma már második agynak is nevezik. És akkor ha elromlik autoimmun betegség, ugye Alzheimer, Parkinson, gyulladás, de Tibi, a szerotonin, ami a boldogságodért, a jó érzésekért felelő hormon 90%-a a bélben termelődik. Nem termelődik depresszió, szorongás.
2: Akkor ezért vagyok boldog?
3: Ezért lehetsz boldog, igen, vagy lehetsz jobb állapot.
2: Mert csodálatos párom van. Okay. Gyula, egy fontos kérdés. Azt mondtad körülbelül egy ilyen több hónappal ezelőtt itt ebbe az adásba, hogy nincs két ugyanolyan ember, a felfogásom szerint nincs két ugyanolyan bélrendszerű ember, és nincs két ugyanolyan mikrobiommal rendelkező ember, akinek ugyanolyan baktérium, vagy pedig bármilyen állománya lenne a beleibe. Miért van az, hogy mi itt vagyunk most 10, akik mondjuk ezeket a dolgokat mondjuk szájon át beviszik a szervezetbe? Két-három napon belül fantasztikusan érezzük magunkat, hogy lehet az, hogy ugyanaz a kapszula, ami neked jó, bár a te bélrendszered meg az enyém lehet, hogy hírből nem ismeri egymást, az nekem is jó.
3: Na, rátapintottál a lényegre, és ehhez a magyarázathoz meg kell beszélnünk azt, amit már tegnap kértél. Probiotikum, prebiotikum, posztbiotikum. Mi a különbség? Probiotikum, ugye? Hát ez a, hát most divatos szóval élve, ez egy old school, tehát ez a régi iskola. Ez maga a baktérium. És akkor ezzel erőszakoltuk meg az egyéni mikrobiomokat, hogy mindenkire rátettük ugyanazt az összetételű baktérium. Ugye? Egyrészt elpusztult egy jó része, amikor bejutott a bélrendszerbe, mert ott meghalt, de ha valahogy megvédtük, akkor lejutott. Izraeli kutatások már 4-5 éve rájöttek arra az eredményre, hogy ez az egész probiotikus, tehát a baktériumot pótlok, ez addig működik, ameddig pótlod. Utána, ha semmit nem változtatsz, akkor a régi flóra visszaépül, és ezek abban a pillanatban, abba hagytad, nincs 2 hét, és semmi nem mutatható.
2: Ez a mi esetünkben is így lesz. Abba nem, hagyjuk akkor?
3: Nem mondom, pro. Tehát bevitt baktérium, kívülről bevitt baktérium, mindenkibe egyforma megy be, egyen, jut, ami bejut, vagy megeszi a gyomorsabb, vagy nem, jó, sokszor igen, és akkor alig jut le valami, de ha be is fejezted, onnantól kezdve semmi hatása nincsen. Na, és akkor jött ez új őrület, ebben tartunk most, ami már egyébként tudományosan megint csak lecsenget, ez a rostőrület, ugye? Ez a prebiotikum, azok a nagyon fontos, a rostoknak csak egy része tartozik ide, és csak ezek lehetnek hasznosak. Tehát ezek tulajdonképpen kaját adnak a baktériumoknak. Ezeket a vízben oldódó rostokat a baktériumok tudják megenni, és akkor ezen elszaporodnak. A baj az, hogy ezek nem szelektívek, tehát ezek elszaporítják a jó, meg a rossz baktériumokat is. Tetszik érteni?
2: Igen.
3: Oké. Na, akkor most jussunk el a posztbiotikumig. Az micsoda? Annak nincs köze az élő baktériumhoz, annak a kajájához, még semmihez, hanem ha, és most jön a lényeg, ha és amennyiben jó összetételű baktériumok élnek benned, ami egyéni valóban, de azért az, hogy mindenkinek egyéni egy kicsit a mája meg a veséje, de az alapműködési mechanizmus ugyanaz. Tehát ugye ugyanolyan típusú baktériumokra van nagyjából szükség. És ezek a baktériumok a régi szerződést betartva termelnek egy csomó mindent azáltal, hogy benned élnek. meg elpusztulnak, az elpusztult baktériumok ott vannak, és szintén hatása vannak, mert tudjuk, hogy a halott baktériumnak még van hatása az emberi szervezetre. Tehát a baktérium dolgozik, termel valamit, és ezt ő a bélrendszeredbe bocsátja. Csak hogy kiírtod, elpusztítod. De mi van akkor, ha jó baktériumok elegyére rábízom azt, hogy gyerekek, gyertek, költözetek már be nálam egy tartályba, kaptok kaját, mindent, és gyártsátok már le azokat az anyagokat, amelyeket egy jó csapat a bélrendszeremben legyártana. Eddig érthető? Tehát a baktérium nem benned van. A baktérium legyárt egy nagyon ideális körülményekben, egy fermentorban, egy ilyen baktériumok szaporodását és munkáját elősegítő közegben legyártja azokat a hasznos anyagokat, amelyeket benned legyártak.
2: Tehát ez tulajdonképpen minden olyan munkát kívülről most ővele elvégzünk, aminek bent meg kellene történni. Csak ahhoz már a mi csapatunk gyenge, mert mi folyamatosan őt lehetetlen helyzetbe hozzuk az étkezésünkkel.
3: Pontosan. Na és amikor beviszed ezt a posztbiotikumot, akkor ez olyan helyzetet terem, mintha benned hirtelen egyik pillanatról a másikra kutyajó és nagy mennyiségű jó baktérium lenne, és az tenné a dolgát. Nagyon figyelj! Amíg nem szóltunk bele a történésekbe, a jó baktériumok ezen általuk termelt posztbiotikus anyagok által ki tudták szorítani a rossz baktériumokat. Tehát nem tudtak a rossz baktériumok megtelepedni. Most ezért lényeges, hogyha nem is táplálod a rossz baktériumokat vacak kajákkal, hanem legalább időlegesen a kajáidat is rendbe teszed, akkor ez egy őrült gyors.
2: Duplázod a hatékonyságot.
3: Így van. Tehát akkor igazából évtizedetek vackait hónapok alatt rendbe lehet tenni. Tehát ez a lényege a posztbiotikumnak. Persze, hogy megváltozik a belső millió és a belső harcnak az eredménye, mert megtámogatjuk olyan dolgokkal a jó baktériumokat, amit már nincs ereje előállítani. De mi előállítjuk, bevisszük. Nem bontja le a gyomorsav, mert nem baktérium, és egyébként is meg lehet védeni könnyedén, hogy átmenjen, és elárasztjuk vele a bélrendszert.
2: Ezért tud betegeknek is segíteni? Mert hogy ugye ott is
3: betegeknek is segíteni, mert olyan, mintha varázsütésre betelepítettél volna horror mennyiségű jó baktérium.
2: Számíthatunk arra, hogy a folytatásban ez egy nagyon komoly üzletág lesz, és az embereknek azért kell majd elővigyázatosan bánni minden ilyen posztbiotikum nevezettű termékkel kapcsolatban, mert ezen keresztül mindent el fognak tudni adni?
3: Nem. Persze, hazudozni mindig lehet. De ha jót akarsz ezekből előállítani, az rendkívül komoly odafigyelést igényel. Tehát én láttam olyat, amikor egy teljes X hétnyi, vagy X napja, nem tudom mennyi ideig kell, de egy teljes gyártási, fermentációs történet félrecsúszott, és na ilyenkor nem mindegy, hogy ki gyártja, és láttam az orvos kollégát így ránézett, és azt mondta, óriási értékre, hogy gyerekek, még csak leset csomagoljuk, még csak meg sem méretem, mert kuka. Uh-huh. És kidobta. És amit meg úgy ítélnek, hogy ez jónak tűnik, még azt is tételesen visszamérik. Na ez, és ez az egyik probléma. A másik alapvető probléma ott lesz, hogy ezeket kis tételbe ki lehet adni a lakosságnak, és amikor már egészséges vagy egészségmegőrzéshez teljesen jó, de a terápiás dózisok jelen pillanatban kontroll nélkül nem ereszthetők rá a lakosságra. És még egyetlen mondat, hogyha valaki gyógyszert szed, ha valakinek nem egészségesek a dolgai, akkor attól is komoly gondja lehet, hogy hirtelen és gyorsan válik egészséges jellegű működésé, és ebből a gyógyszerelés óriási problémákat fog okozni.
2: Jó, mindenképpen zárunk el. Köszönöm szépen, jövő héten megint folytatjuk. Jó pihenést kívánunk, doktor úr, és jövő héten megint visszavárunk. Szia-szia!
3: Szervusz.
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

itt pörgött a My Baby Kalani Sanders Andrástól, és nézzük, hogy üzenetek szempontjából hogyan állunk, mit kaptam hallgatóinktól, mire érdemes készülni. Többet utak mindenfelé jönnek az üzenetek, a Kálói úton araszolás, a Kossuth utcán araszolás, a Betlen Gáboron, a Vai Ádámon, de hát ezt talán már jól ismerjük. Munkálat a Ferenc körúton, egészen pontosan ez ott nagyjából a Homoksori, az Eszterlánc óvodánál van, ha így jobban be tudja azonosítani. László utcán, ahol a Bújtos mellett egy félreállt autó nehezíti a közlekedést. A rendőrök pedig szerintem tök jól elbújhattak, ugyanis nem érkeznek üzenetek egy kivételével a Téglási 60-asra ma is. Érdemes figyelni, én azért hozzáteném a trafiboxok listáját is, mert azért innen is bármikor bemérhetik a legfontosabb, a helyes sebesség megválasztása, a balesetek 90%-a elkerülhető lenne akkor, ha mindannyian betartjuk a közlekedési szabályokat. Hát erről ennyit. Jönnek a dalok, egészen pontosan a Killers-zel folytatjuk, aztán Jetlaggel repül az idő, nézzük az üzemanyag árváltozása kapcsán az infókat a hírek előtt mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Azonnal jönnek a hírek, 5 óra mindjárt, amikor is majd Dani tájékoztat minket. Előtte nézzük a Brent olaj, illetve az üzemanyag világpiaci árának változását. Jó hírek, a hétvégén nem kell többet, igaz, kevesebbet sem fizetnünk az üzemanyagért, a 95-ös marad, 587, a gázolaj pedig 608 forinton, átlagárú üzemanyagokról legyen szó. A Brent olaj egy kicsit most esett, de talán nincs is ezzel gond, hiszen volt a mai napon 79 dollár is hordonkénti ára, 77 dolláron állunk most, ez még mindig drága, az elmúlt évek adataihoz képest 311 forintra esett a forint az USA dollárral szemben. Itt van egy kis romlás a részünkről, hát remélem átmeneti. Egyébként ez még mindig sokkal jobb, mint az előző évek átlaga. holtankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések, ha történik valami, tudja, majd szólok. Most pedig egy újabb férfi hang jön, Dani, a friss hírekkel, 5 órakor pedig várom, méghozzá a PET kupa kapcsán, hogy miről szól ez a kis akció, mindjárt megbeszéljük.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és friss istelőket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: Robiszter számokat az ügyes kezekbe.
4: És kevesebb káromkodás a munkanapon.
3: Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
5: Csempekert.hu.
6: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
7: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
6: Akár hitelre.
7: 10% kezdő befizetéssel.
6: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
7: vagy 0670 555 02 12.
8: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
9: Kineszil számítástechnika. Kineszil számítástechnika.
8: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266 www.kinesil.hu.
9: Kinesil.hu.
10: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Elektromos hulladékszállítókat teszteltek. Rangos sporteseménynek ad otthon Nyíregyháza. Könyv mutatja be a megye sakkértékeit. Kis Dániel vagyok. Elektromos hulladékszállító járművek járták az utakat Nyíregyházán. Egy mintaprojekt keretében 3 járművet szereztek be, ezeket az IAK üzemeltette. A járművek elsősorban a sűrűn lakott területeken teljesítették a napi munkavégzést, eltérő napszakokban és időjárási körülmények között. Tesztelték őket a vegyes gyűjtés, elkülönített gyűjtés és lomtalanítás során is. A járművek munkáját folyamatos monitoring kísérte. A projekt záró rendezvényén elhangzott, az egyik cél az volt, hogy a hulladékgyűjtés keretében is tapasztalatot szerezzenek az e-járművek működéséről és a jelenlegi járműpark jövőbeni kiváltására, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd hulladékgazdálkodási társulás. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán. Városunk ad otthont a 103. paplászló elit országos ökölvívó bajnokságnak. Magyarország legjobb bunyósai lépnek ringbe a Continental Arénában. A részletekről kérdeztük Kovács Kókó Istvánt, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét.
12: A magyar ökölvívásban jelenleg magas szinten versenyző, válogatott versenyzőink mindegyike elindul. Egyetlen egy hiányzónk van, Veres Roland, de rajta kívül mindenki, akit az Európa bajnokságra számba vettünk, Akelov Filiptől kezdve Hámad Lucán keresztül Szelecki Lillen át, mindenki itt lesz. Szerencsére mindenkinek a súlycsoportjában megvan a megfelelő ellenfél, tehát nem nagyon lehet kijelenteni senkiről már itt a verseny előtt, hogy megvan a magyar bajnok. Emiatt is nagyon fontos nekünk a közelgő Európa bajnokságra, hogy egy világos képet kapjunk arról, hogy hol állnak a versenyzőink, másrészt pedig Papp László emlékévet írunk. Az idei esztendőben volt már egy nagy rendezvényünk a születésnapján, egy Papp László gálát tartottunk, és évvégén novemberben lesz majd még egy papkupa, amely egy nagy nemzetközi interkontinentális bajnoki mérkőzésekkel tarkított gála lesz, ahol az Európa bajnokok és az Amerika bajnokok csapnak majd össze. Ez zárja és keretezi a Papp László emlékévet, amelynek az egyik kiemelt eseménye ez a Papp László magyar bajnokság.
11: Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Bereg sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsák János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár Bereg sakk életét. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 5 óra után, ez már az utolsó közös 60 percünk Dani hírei után, neki is lendülünk. Egyébként 24 fok van odakint, citromsárga riasztás van kiadva térségünkre, de a sok-sok felhőn kívül én nem látok mást a radaradatokon.

Moloko énekel, The Time Is Now, itt hallottuk a legnagyobbak között, aztán pedig Random Trip sikerét hallgatjuk, a Pet Kupa pedig legyen példaként előttünk, ez egy szemétszedő akció, és még inkább érdekes, hogy ebből egy jó kis versenyt csináltak, mely a középiskolásoknak érdekes, és ezt már évek óta megrendezik, ez már a harmadik ifjúsági Pet Kupa, amely lényegében a felső Tiszáról gyűjt szemetet, műanyag hulladékot, palackokat. A verseny arról szól, ki tud több ilyen műanyag hulladékot összegyűjteni, erről szól, tehát a Pet Kupa elképesztő mennyiségben csaknem 3 tonnányi szemetet sikerült összeszedni a felső Tisza ártereit tekintve, tájékozódhat akár a nyíregyháza.hu-n a cikket megtalálja. Mi meg folytatjuk a Random Trippel, énekel még ide, szia, na meg Zséd a fantomját is hallgatjuk mindjárt.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

Itt penget a Red Hot Chili, miután majd Danizék énekelnek, Korsovai Renivel egészen pontosan, a NAV revizorjai pedig újra akcióban. Nyáron sem pihennek, és elkezdték június 1 és augusztus 31-e közötti lényegében nyári szezonális ellenőrzésüket. Ilyenkor a frekventált, turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőriznek szezonális szolgáltatásokat, árusítókat, szálláshelyeket, vendéglátóhelyeket. Szóba kerül itt a fagyizás, a dinnye, a jégkrém, és persze minden, akár a strandok tekintetében, mely ilyenkor a szezonhoz kapcsolódóan működik. Büfék, hamburgerezők, hoddogozók, bármi is. Minden kiegészítést most is megtalál a Best FM oldalán. Egyébként ugye ilyenkor a kötelező körök, számlaadás, nyugtaadás, pénztárgépek, foglalkoztatási szabályok, és persze az árukészlet eredete szokott lenni a figyelem fókuszában. Minden kiegészítés a NAV oldalán, a Best FM oldalán. Deniz és Orsvai Renni pedig már énekel, ez a másként látom.

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb classic house, funky, pop, dance, R&B és lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. West FM. A legjobb zenék.

A Beaversék hozták a dalt, ahol jártunk daluk után, már nézzük is a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban a szombat, ami hát egyáltalán nem rózsás, itt július közepét tekintve talán. 14 fok a reggeli startban, azt gondolom, hogy ez nagyon hűvösnek ígérkezik majd megint, hiszen ma se volt melegebb, a legmelegebb órákban is. Egyébként csak 28 fok várható a délelőttben, sok-sok felhő fel, a délutánban pedig 30% valószínűséggel esőben. Telnek a percek, nagyjából 14 és 16 óra között kell erre számítani, úgyhogy hát a szabadtéri programokat ez derékba törheti, mondjuk 30% esélynél én még azért nem szervezném át az egész hétvégét. Egész héten nagyjából ilyen eséllyel jött az eső, és mégse történt semmi. Itt van ez az eső, akar esni, de valahogy mégse történik semmi, pedig szükség lenne rá, sőt sokkal jobb lenne, hogyha jönne egy tartós eső, aztán pedig végre vissza érkezhetnénk a nyárba, mert pörögnek a napok, le fognak szaladni itt a július percei is. Előttünk már a kalendárium 11-ére Nóra Lili Bence Ráel ünnepli névnapját Szent Benedek védőszentjének napján. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok is. Itt van Lizzo Kicks, Down with the Trumpets dala, Szikora Robi Valmarékkal, a Spice Girls pedig majd lassít.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent ez a 4 óra, a folytatás már a kora estében a Night Shift-től. Jó kis R&B dalok érkeznek, mindenkinek tartalmas hétvégét kívánok. Egyébként ne feledje, infóért érdemes majd a szombatban és a vasárnapban is ránk tekerni. Én délután érkezzem majd leporolni a héten történt dolgokat. 14 órától számítok, tehát holnap figyelmére. Dékán István vagyok, jó pihenést kívánok!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 5 csillagos minősítés a fürdőnek. Alkotótábor a Skanzenben. 6. világversenyére készül Balatoni Tamás. Kis Dániel vagyok. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstró Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstró Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülőalkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Újabb rangos nemzetközi megmérettetés vár Balatoni Tamásra. A Nyíregyházi Sportcentrum tájékozódási futója idén is a magyar válogatott tagjaként képviseli hazánkat az egyetemi világversenyen. A megmérettetést július 28-a és augusztus 1-e között rendezik Portugáliában. A szervezet kiemeli, a programban 2 rövidtávú egyéni verseny, egy váltó, valamint egy erdélyi középtávú futam szerepel. A Sportcentrum kiválósága tavaly az egyetemi Európa-bajnokságon az erdélyi versenyszámban a remek 9. helyen végzett. A portugáliai megmérettetés pedig pályafutása 6. világversenye lesz. Strand kézilabdatornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A fenntartható turizmus volt fókuszban, veszélyben lehetnek a kőrizsfáink. Új rádiófrekvenciás készülékkel bővült a fájdalomambulancia. Kis Dániel vagyok. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt. Számolt be róla a nyíregyháza.hu. Megjelent hazánkban a kör és sontú kacsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kujrispusztítást is okozhat. A részletekről Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője beszélt rádiónak.
3: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Némik honlapján tájékozódhat, található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a körisfáinkat a teljes pusztulástól.
2: Új korszerű rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Jós András Tag Kórház fájdalomambulanciája. A modern berendezés új lehetőségeket nyit a krónikus fájdalom kezelésében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az eszköz minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, amelyek célzottan befolyásolhatják a fájdalmat továbbító idegek működését. A fájdalomambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését az anesteziológia és intenzív terápiás osztály keretein belül. A szakemberek az elmúlt hónapokban hetente csak nem 20 beteget vizsgáltak meg. A rendelésen leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszokkal találkoznak, de jelentős számban látnak el daganatos betegeket, műtétet követően tartós fájdalommal küzdőket, valamint krónikus fejfájás és arcfájdalom miatt segítséget kérő betegeket is. A most érkezett rádiófrekvenciás készülék tovább bővíti az ambulancia terápiás lehetőségeit. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Best FM. A lemezjátszóknál Effendi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elektromos hulladékszállítókat teszteltek. Rangos sporteseménynek ad otthont Nyíregyháza. Könyv mutatja be a megye sakkértékeit. Kis Dániel vagyok. Elektromos hulladékszállító járművek járták az utakat Nyíregyházán. Egy mintaprojekt keretében 3 járművet szereztek be, ezeket az EAK üzemeltette. A járművek elsősorban a sűrűn lakott területeken teljesítették a napi munkavégzést, eltérő napszakokban és időjárási körülmények között. Tesztelték őket a vegyes gyűjtés, elkülönített gyűjtés és lomtalanítás során is. A járművek munkáját folyamatos monitoring kísérte. A projekt záró rendezvényén elhangzott, az egyik cél az volt, hogy a hulladékgyűjtés keretében is tapasztalatot szerezzenek az e-járművek működéséről és a jelenlegi járműpark jövőbeni kiváltására, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás. Újabb rangos sporteseményt rendeznek Nyíregyházán. Városunk ad otthont a 103. Paprásztó Elit Országos Ökölvívó Bajnokságnak. Magyarország legjobb bunyósai lépnek ringbe a Continental Arénában. A részletekről kérdeztük Kovács Kókó Istvánt, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét.
3: A magyar ökölvívásban jelenleg magas szinten versenyző, válogatott versenyzőink mindegyike elindul. Egyetlen egy hiányzónk van, Veres Roland, de rajta kívül mindenki, akit az Európa Bajnokságra számba vettünk, Akelov Filiptől kezdve Hámori Lucán keresztül Szelecki Lillen át, mindenki itt lesz. Szerencsére mindenkinek a súlycsoportjában megvan a megfelelő ellenfél, tehát nem nagyon lehet kijelenteni senkiről már itt a verseny előtt, hogy megvan a magyar bajnok. Emiatt is nagyon fontos nekünk a közelgő Európa Bajnokságra, hogy egy világos képet kapjunk arról, hogy hol állnak a versenyzőink, másrészt pedig Papp László emlékévet írunk. Az idei esztendőben volt már egy nagy rendezvényünk a születésnapján, egy Papp László gálát tartottunk, és évvégén novemberben lesz majd még egy papkupa, amely egy nagy nemzetközi interkontinentális bajnoki mérkőzésekkel tarkított gála lesz, ahol az Európa bajnokok és az Amerika bajnokok csapnak majd össze. Ez zárja és keretezi a Papp László emlékévet, amelynek az egyik kiemelt esemény ez a Papp László magyar bajnokság.
2: Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Bereg sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsák János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyiregyháza.hu. A szerző páros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Bereg sakk életét. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
0: Ez a Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában ered. A Best

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 5 csillagos minősítés a fürdőnek, alkotótábor a Skanzenben, 6. világversenyére készül Balatoni Tamás. Kis Dániel vagyok. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Újabb rangos nemzetközi megmérettetés vár Balatoni Tamásra. A Nyíregyházi Sportcentrum tájékozódási futója idén is a magyar válogatott tagjaként képviseli hazánkat az egyetemi világversenyen. A megmérettetést július 28-a és augusztus 1-e között rendezik Portugáliában. A szervezet kiemeli, a programban 2 rövidtávú egyéni verseny, egy váltó, valamint egy erdélyi középtávú futam szerepel. A Sportcentrum kiválósága tavaly az egyetemi Európa-bajnokságon, az erdélyi versenyszámban a remek 9. helyen végzett. A portugáliai megmérettetés pedig pályafutása 6. világversenye lesz. Strandkézilabdatornát szervez a Szabolcs-Szatmár-Beregi Kézilabda Szövetség Tiszavasváriban. Július 18-án tartják az eseményt, a tornán női és férfi felnőtt csapatok mérkőznek meg egymással, írja a Szabolcs Online. A közelmúltban ugyanitt utánpótlás tornát is tartottak, ahol 28 csapat vett részt. Akkor a 2 nap során összesen 42 mérkőzést tekinthettek meg a strandra látogatók. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A fenntartható turizmus volt fókuszban. Veszélyben lehetnek a kőrizsfáink. Új rádiófrekvenciás készülékkel bővült a fájdalomambulancia. Kis Dániel vagyok. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Megjelent hazánkban a körésontú kacsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kujrispusztítást is okozhat. A részletekről Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője beszélt rádiónak.
3: Ez a bogár a kéreg alatt járatokat rág. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg pici a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk áradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Némik honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a körisfáinkat a teljes pusztulástól.
2: Új korszerű rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Jós András Tag Kórház fájdalomambulanciája. A modern berendezés új lehetőségeket nyit a krónikus fájdalom kezelésében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az eszköz minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, amelyek célzottan befolyásolhatják a fájdalmat továbbító idegek működését. A fájdalomambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését az anesteziológia és intenzív terápiás osztály keretein belül. A szakemberek az elmúlt hónapokban hetente csak nem 20 beteget vizsgáltak meg. A rendelésen leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszokkal találkoznak, de jelentős számban látnak el daganatos betegeket, műtétet követően tartós fájdalommal küzdőket, valamint krónikus fejfájás és arcfájdalom miatt segítséget kérő betegeket is. A most érkezett rádiófrekvenciás készülék tovább bővíti az ambulancia terápiás lehetőségeit. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.
0: Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyhá-

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: mert ez a 103.9 Best FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't eat up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM. A Best FM.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.